Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden mást elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez. Jó, közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani. Lady Gagának ez az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hazajövő kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a Rádió 1-en, sőt most egy igazi újdonság Alex Forrentől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, aztán január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezi, bár szerintem, ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok. Most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt, jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő. Piff! Irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni. Meg hát persze itt a Rádió 1-en, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk. Jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is, a kezdésben pedig ezt indítom. Az igazi mai sláger a Hearst-től, a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na ne? Ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirat irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: 3 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Elé pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Garnerrel közös Fire, tehát Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, egy csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nem csak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: time.
1: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió Edit DJ-t teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Dash készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Metzger Viki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 313

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált, 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es Athéni Olimpia megnyitóján. Ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Rádió egy top 500-at, hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen mi csak ezeket játszunk a hallgatóinak. Szóval top 500 szavazásra fel, top500@radio1.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ezzel a folytatásban.

0: konténer játék pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, és csak kapkodom a fejem autótól kezdve, utazáson át konyhai felszerelési, klímáig. Szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beletné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék csörögjön. Én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle, a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi slágerek. A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
1: Két kecskeméti sportcsarnokot is fejlesztenek. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két kecskeméti sportlétesítmény felújításáról is döntött a városi közgyűlés. A Messzi István sportcsarnokban több mint 35 millió forintból korszerűsítik a két vendég öltözőt, a játéktéren pedig a röplabdázók számára 4 oszloptartó padlóhüvelyt alakítanak ki, írja a Megyei Lap. A beruházást teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Bóbis Gyula edzőcsarnok férfi súlyemelő öltöző blokkjára csaknem 8 millió forintot fordítanak. Ott többek között a zuhanyzókat és a mosdókat, a nyilászárókat, a padlóburkolatot és az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Magyarországon és egyben az Európai Unióban is először azonosították a pöttyös lámpa hordó kavóca jelenlétét. Az Ázsiából származó invazív rovart még a nyáron találták meg Bács-Kiskun megyében. A gyorsan terjedő kártevő elsősorban a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra jelenthet veszélyt. A faj megtelepedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos az esetleges újabb előfordulások mielőbbi felismerése. A NÉBI most arra kéri a lakosságot, hogy aki ilyen rovart észlel, haladéktalanul jelezze a hatóságnak. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a Föld bolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Az 1 millió magyar Alzheimer kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsen. Becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-korról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
3: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Mert jelom mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, már 5 óra után 11 perce járunk, szeptember 26-a van a Justinák a gépnaposok, azt a mindenit, hát sok boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt, Taylor Swiftet is indítom, előtte viszont Martin Garrix jön. Eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ezen a héten aztán időjárás szempontjából volt itt minden, napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint hogy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont, hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Forrán, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy hát fel inkább hajnalban is. Top 500 kukac.radio1.hu vagy 06 20 311 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze a miénk ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forrent választottam, ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en.

0: találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Önállóan működik tovább két kecskeméti kulturális szervezet. Korlátozásokkal rendezik meg a kecskeméti kisállatvásárt. 38. alkalommal tartják ma a természetjárók napját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Novembertől kiválik a Hírös Agórából és önállóan folytatja működését a kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. És a Hettény Egyházi Közösségi Ház, írja a hírös.hu. A kecskeméti közgyűlés egyhangulag támogatta az átalakítást, a két szervezet pedig továbbra is megkapja a korábbi önkormányzati támogatást, miközben új bevételi lehetőségekhez is juthat. A közgyűlésen elhangzott, hogy a társaság az első fél évet 5.463.000 forintos pozitív eredménnyel zárta, gazdálkodását és likviditását pedig stabilnak értékelték. Kisállatvásárt rendeznek szeptember 26-án a kecskeméti Szent László körúti vásártéren. A Bács-Kiskunban kimutatott baromfi pestis miatt azonban ezúttal csak részlegesen engedélyezik az állatok forgalmazását, írja a megyei lap. Kutyát, macskát, galambot, baromfit, díszmadarat és vadon befogott madarat nem lehet árusítani, prémes és egzotikus állatok értékesítése viszont engedélyezett. Állateledelt, madárházat és más kisállattartási kiegészítőket is kínálnak majd a vásáron. A rendezvény mellett veteránautó és motoralkatrész bőrzét, valamint zsibvásárt is rendeznek. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természet közeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezet kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
1: Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Eső ma nem valószínű, a szél pedig gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben 19 és 24 fok között alakul. Holnap általában napos gomoly felhős száraz idő várható, de időnként megnövekszik majd a felhőzet, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 10 fok körül alakul, de délutára 25 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hype-et, most viszont Farrukótól a Pepaszt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb dal Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval Top 500 kukac.radio1.hu 06 23 111 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játék, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsága a fogyarásban, ez a Get Lucky tőle a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át, Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval a 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új funkciót keresnek a Kecskeméti Sárga iskolának. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is keresi a Kecskeméti önkormányzat a Budai utcai egykori Petőfi Sándor általános iskola épületének jövőbeni funkcióját. A sárga iskolaként ismert ingatlan jelenleg elsősorban raktárként szolgál, egyes részei pedig közfeladatok ellátására használják. Korábban idősek otthonává alakították volna mintegy 2 milliárd forintból, a beruházás azonban nem valósult meg, részben az épület helyi védettsége miatt, írja Baon. Egy idén elkészült tanulmány azt is vizsgálja, hogy felújítással vagy bontással és új épülettel lehetne hasznosítani az ingatlant. Konkrét terv egyelőre nincs, az épület jövőjét pedig a műszaki állapota, a helyi védettsége és a terület tervezett övezeti átsorolása is befolyásolja. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban, 8%-kal több a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma a vármegyében. Tavaly január és augusztus között 484, idén ugyanebben az időszakban 523 ilyen eset történt. Kecskeméten különösen jelentős volt az emelkedés, 163-ról 200-ra nőtt a balesetek száma, a halálos eseteké pedig 3-ról 6-ra. A gyors hajtás miatt bekövetkezett balesetek száma 68-ról 124-re emelkedett, ezért a rendőrség az év hátra levő részében kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat. Figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer. Mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele. Hú, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Swiss Discot hozom Rehab-bel, Sam Feldel. Ez a Sleep Tonight tőlük.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban. Az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Loi! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza ez a Get Lucky! Perc is. Ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: ízlete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két kecskeméti sportcsarnokot is fejlesztenek. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két kecskeméti sportlétesítmény felújításáról is döntött a városi közgyűlés. A Messzi István sportcsarnokban több mint 35 millió forintból korszerűsítik a két vendég öltözőt, a játéktéren pedig a röplabdázók számára 4 oszloptartó padlóhüvelyt alakítanak ki, írja a megyei lap. A beruházást teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Bóbis Gyula edzőcsarnok férfi súlyemelő öltöző blokkjára csaknem 8 millió forintot fordítanak. Ott többek között a zuhanyzókat és a mosdókat, a nyílászárókat, a padlóburkolatot és az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Magyarországon és egyben az Európai Unióban is először azonosították a pöttyös lámpa hordó kavóca jelenlétét. Az Ázsiából származó invazív rovart még a nyáron találták meg Bács-Kiskun megyében. A gyorsan terjedő kártevő elsősorban a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra jelenthet veszélyt. A faj megtelepedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos az esetleges újabb előfordulások mielőbbi felismerése. A NÉBI most arra kéri a lakosságot, hogy aki ilyen rovart észlel, haladéktalanul jelezze a hatóságnak. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, főleg annak, aki most ébredt, azoknak is, akik már ébredt vannak, de hát azért mégiscsak nekik először most ezen a reggelen. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan, 8-szor pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataival, addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses, ez jön a Rádió 1-en.

0: bam bam bam bam. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Lilyről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: Diszkosi! Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
9: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbőrze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
12: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
11: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
12: Részletek
11: plazmacenter.hu.
13: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós Iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu. We also offer car and motorcycle courses in English.
14: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
15: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
16: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
15: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
18: Kecskemét, Napsugár utca 2.
17: Beszélsz ki autóbontó.
19: Felejtsd el a szürke hétköznapokat. Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most. www.uvrélményarena.hu.
20: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap, csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Önállóan működik tovább két kecskeméti kulturális szervezet. Korlátozásokkal rendezik meg a kecskeméti kisállatvásárt. 38. alkalommal tartják ma a természetjárók napját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Novembertől kiválik a Hírös Agórából és önállóan folytatja működését a kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. És a Hetény Egyházi Közösségi Ház, írja a hírös.hu. A kecskeméti közgyűlés egyhangulag támogatta az átalakítást, a két szervezet pedig továbbra is megkapja a korábbi önkormányzati támogatást, miközben új bevételi lehetőségekhez is juthat. A közgyűlésen elhangzott, hogy a társaság az első fél évet 5.463.000 forintos pozitív eredménnyel zárt, a gazdálkodását és likviditását pedig stabilnak értékelték. Kisállatvásárt rendeznek szeptember 26-án a kecskeméti Szent László körúti vásártéren. A Bács-Kiskunban kimutatott baromfipestis miatt azonban ezúttal csak részlegesen engedélyezik az állatok forgalmazását, írja a megyei lap. Kutyát, macskát, galambot, baromfit, díszmadarat és vadon befogott madarat nem lehet árusítani, prémes és egzotikus állatok értékesítése viszont engedélyezett. Állateledelt, madárházat és más kisállattartási kiegészítőket is kínálnak majd a vásáron. A rendezvény mellett veteránautó és motoralkatrész bőrzét, valamint zsibvásárt is rendeznek. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
3: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezett természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezett kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
2: Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Eső ma nem valószínű, a szél pedig gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben 19 és 24 fok között alakul. Holnap általában napos gomoly felhős száraz idő várható, de időnként megnövekszik majd a felhőzet, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 10 fok körül alakul, de délutára 25 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz, Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opelite, szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top 500 kukac radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Iva Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy nyolcszorjon a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
4: Építőanyagait bízd csak ránk!
5: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
4: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
5: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
7: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
7: A kávé világnapján a Rádió 1 gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
2: Miért, ha

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Új funkciót keresnek a kecskeméti sárga iskolának. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is keresi a kecskeméti önkormányzat a Budai utcai egykori Petőfi Sándor általános iskola épületének jövőbeni funkcióját. A sárga iskolaként ismert ingatlan jelenleg elsősorban raktárként szolgál, egyes részeit pedig közfeladatok ellátására használják. Korábban idősek otthonává alakították volna mintegy 2 milliárd forintból, a beruházás azonban nem valósult meg, részben az épület helyi védettsége miatt, írja Baon. Egy idén elkészült tanulmány azt is vizsgálja, hogy felújítással vagy bontással és új épülettel lehetne hasznosítani az ingatlant. Konkrét terv egyelőre nincs, az épület jövőjét pedig a műszaki állapota, a helyi védettsége és a terület tervezett övezeti átsorolása is befolyásolja. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban, 8%-kal több a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma a vármegyében. Tavaly január és augusztus között 484, idén ugyanebben az időszakban 523 ilyen eset történt. Kecskeméten különösen jelentős volt az emelkedés, 163-ról 200-ra nőtt a balesetek száma, a halálos eseteké pedig 3-ról 6-ra. A gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek száma 68-ról 124-re emelkedett, ezért a rendőrség az év hátra levő részében kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
3: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
2: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Barbás ira csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Így a Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás.
2: Ez megy.
1: Istenem.
2: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, lefot... Igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-ig, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan,
1: bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág, egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa, nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást a kiskölyök.
1: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzban, meg nem tudom mi. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád? Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a fa alatt? Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni.
3: Kinek készült tulajdonképpen.
1: Igen, a posztra, Insta.
3: Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, igen. Látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt. Ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindben megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd a nagy lábúj körmöd, Lajos, nincs levágva a nagy lábúj körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: van?
1: Hogy
3: boldogabbak vagyunk.
1: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy élsz, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már az
3: tehát
2: odaúton,
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik
2: egymást, akkor arra a fotózás az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
1: A csaj ki van borulva a sminken, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan ki elkészült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy fal alá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy kurva ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbeesve áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak kép a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
1: miért csinálod? Eljön miért kell ezt arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű koplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyája
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellettül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Egyszer csináljátok.
3: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból
1: szerveznek.
3: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsízéltem.
3: A vérképem
1: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és látta, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszinte dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkantál, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, adjad már, persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Utána elvégzem a joga gyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem,
3: de
1: vagy ezért ez változik.
3: De ezt egyébként látni?
1: Mit?
3: Nem szórakoztató, úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját, a Balin a medencepart.
2: Hát de nézem. Érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Kicsit én is elképzelem,
2: na,
3: hogy milyen
2: lenne.
3: Na, de neki
2: szar, tehát egy szar után álmodozol itt hol a
3: szarból.
2: Mert
3: nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor nekem.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ezt jó megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad.
2: Mégse csak neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafotogásra.
2: Tarts magad.
3: Ezt a fotógásra. Tarts magad.
1: Ezt a fotógásra. Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
2: hogy megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: voltunk. Ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Persze, igen.
3: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozatot. Fogadhatunk valamiből, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fózol. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a budoár fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Budoár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Budoár fotózás, hogy minden este lefotózom a budoárt, ha sikerül valami miatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
1: letiltanak. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell lennem, lefotózom a budoárt.
3: Hát, hogy van.
2: Ez az a budoár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
3: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor az lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De ez mi, ez mit kicsinálja?
2: Amikor elmész,
1: már mutassatok ilyen oldalt.
2: Elmész szép. Júli, mutasd meg a fotódat a budoár.
3: De
2: nem hülyeskedj,
3: de beírod bár, persze.
2: A budoár fotózás az az, amikor egyedül lehet. Mész, lehet.
3: A jó, akkor
2: amikor
3: lehet.
2: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Júli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: de dupla öröm.
3: És a legnagyobb varrógépek.
1: És szöntösen levarja utána a rankát 52 évesen. A fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre. Rökamiéra. És ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejrem is fotórásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, hogy így nem ennyi budoár fotózás. Mi van?
3: Hát, ott a legszínén.
1: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
1: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor ez tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
2: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az hát az akkor, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
2: Na
3: most az viszont
1: én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökbe.
1: Én nem tudom, én nem ezen ellágyulok
3: mindig.
1: Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
1: Én
3: hát
1: szerintem
3: hol
1: ez nagyon... Nem is a természetes. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Én... Tehát itt még működik, itt még boldogok vagytok.
3: Nézd meg azt, ilyen kompressziós pólyával körbe tekert egy szerencsétlen kis kölyköt.
1: Istenem.
3: Neked ezt tetszik?
1: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
1: Mint Bud Spencer, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és mondom, megcsinálják 30 évesen.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Szomharisnyában.
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon,
2: hófehér
1: nagyon...
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Ing, fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező
2: ruha.
1: Kötött garbó, igen, így van, kötelező igen. Kötött garbó, igen. Igen, igen, igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyben csillagszóró is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És
1: csináljuk
3: és
1: egy ilyet.
3: Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teljesszájra leszem a bejgit.
1: Igen, tolsz magad meg egy rúdmákos bejgit. Én leszek csak kényszerzubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi
2: az
1: a karácsonyi fotódat.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
1: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az, nem, ott, az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
2: Hát miért kőbánya külső is lehet? Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad már, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Juli nyakában egy buttplug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
1: igen, igen, igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok.
4: Ezt látom magam előtt.
2: Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy ilyen olcsó, kölcsönzős krampusz jelmezben.
1: A Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Októberben újra a Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két kecskeméti sportcsarnokot is fejlesztenek. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két kecskeméti sportlétesítmény felújításáról is döntött a városi közgyűlés. A Messzi István sportcsarnokban több mint 35 millió forintból korszerűsítik a két vendég öltözőt, a játéktéren pedig a röplabdázók számára 4 oszloptartó padlóhüvelyt alakítanak ki, írja a Megyei Lap. A beruházást teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Bóbis Gyula edzőcsarnok férfi súlyemelő öltözőblokkjára csak nem 8 millió forintot fordítanak. Ott többek között a zuhanyzókat és a mosdókat, a nyílászárókat, a padlóburkolatot és az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Magyarországon és egyben az Európai Unióban is először azonosították a pöttyös lámpa hordó kabóca jelenlétét. Az Ázsiából származó invazív rovart még a nyáron találták meg Bács-Kiskun megyében. A gyorsan terjedő kártevő elsősorban a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra jelenthet veszélyt. A faj megtelepedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos az esetleges újabb előfordulások mielőbbi felismerése. A NÉBI most arra kírja a lakosságot, hogy aki ilyen rovart észlel, haladéktalanul jelezze a hatóságnak. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a Föld bolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek. Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
1: Van spiritus.
0: Van bennük rock and roll. Szerintem, hogy valahogy 82 éves, hogy még napágyért verekedni,
1: azért azt,
0: na. Nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így élt, ahogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
2: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
0: de átudott. De várjál,
1: ez az elejére.
2: Hát de gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: volt. Ők azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondani őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napágy maradt. És a 76 éves elhagyja bugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öreg berendület. Azért van bennük
2: én
0: rendület.
2: Én kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mesz megütni.
1: Vén trott, mit akarsz itt?
2: Mi van öreg? Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: aki, a felbújtó.
2: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit? Ezt se kaphatom meg?
1: Már nem szeretsz.
2: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is lenyel.
1: És az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt.
0: Biztos, hogy volt
1: sajátját oda tette.
0: Visszarakta, megint visszarakta. Majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
1: Meg.
0: Megvéded.
2: Annak nagyon nagy jelentősége van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
2: Meg hát.
1: Egy ágyért,
0: egy napágyért.
2: Egy korosztályot szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatása a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rá. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és bele.
2: De nem a verekedésbe halt
0: nem bele? A verekedésbe halt bele, hanem valószínűleg annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez amúgy ebben a formában azért ez menő.
2: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
1: Azért, mert megnyugszol, és
2: igen,
1: akkor abba halsz.
2: Igen, az van, hogy ugye, ami pörget a rendszer, egy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, meg kell csinálni ezt, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
0: És abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
2: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda tocsogni az ágyba, nem vered meg?
1: Hát de te is 76 vagy. Hát de
0: az ahogy ott párba vagytok, tehát ott igen, neked az megengedett, hogy bugyozzatok.
1: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő hatal
2: idősebb.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy a 82 éves hogy tartotta magát.
2: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
2: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, hogy összegyűjtötte és ledobta a földről, hogy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
2: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
2: Ura.
0: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
1: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
2: De szerelemféltésből nem egyszerűbb, ha kiveszed a fogsorodat, megcsattogtatod, és aztán elvész.
0: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
1: Mindenki.
0: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
2: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, amit már valaki egyszer jól érezte magát, és ettől kicsit úcskának érzem magam.
1: Jó az.
0: Igen. Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
2: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
1: Tehát nem vagy foglalós?
2: Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
1: Hogy nincs napágyatok.
0: Igen, nincs napágyatok. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
2: Így van, így van. És akkor igazából, ugye akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
0: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd.
2: Délután
0: 4 és 5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
2: Néhány fotót.
0: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
2: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
1: pihenetős.
2: Igen, nagy pihenés legyen.
0: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
2: De már 4:30-kor részegen.
0: Figyelj, micsoda. Hát,
1: és teszed le a törölközőre.
0: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, vagy nem tudok aludni. Mit csinálok? Most vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt a törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbevisélem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglak, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
2: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell otthagyni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
0: Igen. Ilyen és még így is néha lepakolják.
2: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
1: jobb a békés.
0: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
2: Igen.
0: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni. 11 óra, tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyad szabadon van, és rajta van a törölköző.
2: Egy ilyen hattyúformájú
0: gumimatrac.
2: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 mal.
0: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
2: Jó, ennek a maximuma, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyelled magad, de meg...
0: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
1: Az.
2: De volt, és hogy összenézted valakivel?
0: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
2: De hogy csinált, és közben összenézte egy másik sorstársat?
0: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
1: A legelső ember.
0: A legelső volt, még takarították a medencét.
1: De nem már... tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
0: Egyébként ez tényleg így van.
1: Aki este hagyja ki.
0: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is fekete övesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 6:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. És visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
2: És az nincs meg, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
0: Azt megtalálja.
2: Azt megtalálja. Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
0: Igen, hova emelted fel a sátrakat?
2: Az a fűt kukoricás fiam ott.
0: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már indulnom kérem. Már arra riadok föl a nyaralásról, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
1: mi
0: szeretem.
1: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert egy csomó helyen már ezt nem engedik?
0: Hogy mi az, hogy nem engedik?
1: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupaszba
0: lerakja. Na, én ilyen nem még nem találkoztam, ami nem foglalhatsz ágyat.
1: Nem foglalhatsz ágyat.
0: Miért nem?
1: Mert nem.
0: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
1: Az még senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
0: Na, ilyet még nem láttam. Hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen ágyunk.
2: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogyha oda megyünk valahol, akkor azt el kell foglalni.
0: Igen, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon... Ez csak azt tudja, aki csinálja.
2: Kicsapatott a szobájában.
0: Ilyen jetskivel a medencébe. Igen, de ez jó. Csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
2: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
0: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva mindent, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
1: Ezt nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
0: Csak mi van, nincs ágy, utána mi van, ott jössz, mész a gyerek.
1: Nem, fekszerek fönn a szobában.
0: Még ez is igaz, hogy nem mentek le a medencéhez.
2: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
0: Ja, értem, tehát itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
2: Hát nem, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy sajnos egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
0: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
2: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol a medence körben fekszek idegenekkel, még nem nagyon volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
0: Én jó, fajta... tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
2: Átámolgok
0: egy kicsit a Champs-Élysée-n, ott végigsétálgattunk a Diadali várnyékában.
2: Írok egy kicsit a naplomba. Aztán,
0: nem fekszel medence partján.
2: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
0: Hát egyszer, aki jössz belőle, akkor
2: befeksz. Soha nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt mondom, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
0: Azt hittem, hogy keresel valakit biztos.
2: Ott az a furcsa, ilyen rozmát testű nő.
0: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
2: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
0: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol, nem?
2: Foszlik a bőröd, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni. Igen, így
0: bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvel a hóna alatt.
1: Az a jó.
0: 7 órakor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
1: Elmegy melletted a világért, tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
0: Képzeld, semmilyen ingerenciám nincs.
1: Hajnalba mész napágyat foglalni, mi meg elmegyünk kirándulni.
0: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
1: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
0: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
1: és
0: vissza.
1: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
0: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalódtok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan sziget.
1: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
0: De te kivittek.
1: Mert érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő. Hát melyik a jobb?
0: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
1: Na.
0: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
1: Így van.
0: Hát ez jó szemét dolog.
2: Lévesz trókot kaptál a biciklitáról előtt, ezt még ki kell fizetni egy büntetést, és mert azt hitték, hogy...
0: Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
2: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
0: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
1: Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagyok.
0: Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn.
2: Én nem tudom, akkor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállod.
0: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
1: A 10 perc nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
2: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt. Na. Most de a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
1: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni,
0: az érkezési során nem foglalja.
1: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor föl kukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
2: Még egy durvább lépés van a szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törököződet, egy emberre figyeltesd. Tehát mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy biztos,
0: igen, hogy ne nyújjon hozzá.
2: És jó, de vagy akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
1: Így van,
0: az
1: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhova elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba valahol.
1: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk.

0: mint a színházi élet, lefoglalod?
1: Így van, igen.
0: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod,
1: Lindai?
0: Nincs gondolat, és nincs baj egyébként, igen.
2: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
2: De akkor már nem kell felállni az asztalt, addigra megadtátok.
0: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt azért a Feri se. Feri a hóna alá vett az úti könyvet, de rájött 2 óra után, hogy ide most be van zárva 5 napra.
1: Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok.
0: Én mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
2: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Önállóan működik tovább két kecskeméti kulturális szervezet. Korlátozásokkal rendezik meg a kecskeméti kisállatvásárt. 38. alkalommal tartják ma a természetjárók napját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Novembertől kiválik a Hírös Agórából és önállóan folytatja működését a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. És a Hetény Egyházi Közösségi Ház, írja a hírös.hu. A kecskeméti közgyűlés egyhangulag támogatta az átalakítást, a két szervezet pedig továbbra is megkapja a korábbi önkormányzati támogatást, miközben új bevételi lehetőségekhez is juthat. A közgyűlésen elhangzott, hogy a társaság az első fél évet 5.463.000 forintos pozitív eredménnyel zárt, a gazdálkodását és likviditását pedig stabilnak értékelték. Kisállatvásárt rendeznek szeptember 26-án a kecskeméti Szent László körúti vásártéren. A Bács-Kiskunban kimutatott baromfi pestis miatt azonban ezúttal csak részlegesen engedélyezik az állatok forgalmazását, írja a megyei lap. Kutyát, macskát, galambot, baromfit, díszmadarat és vadon befogott madarat nem lehet árusítani, prémes és egzotikus állatok értékesítése viszont engedélyezett. Állateledelt, madárházat és más kisállattartási kiegészítőket is kínálnak majd a vásáron. A rendezvény mellett veteránautó és motoralkatrész bőrzét, valamint zsibvásárt is rendeznek. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
2: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezet kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
1: Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Eső ma nem valószínű, a szél pedig gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben 19 és 24 fok között alakul. Holnap általában napos gomoly felhős száraz idő várható, de időnként megnövekszik majd a felhőzet, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 10 fok körül alakul, de délutára 25 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: Balázsra! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabót olvasd.
1: Kis Szabó, vagy ő mit írt? Még a
2: izére? Nem olvasatom fel, sajnos.
1: Nem? Na, ja, de, ezt de, jó, ezt én is olvasatom.
2: Fényedődőre, hogy miért félsz a lengyelektől?
1: Nem ott voltam. Na szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolta, és azóta is ezt emlegetett.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a negyed bajban van, leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni biztonsági
3: kérdéseket. Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyél az
3: okay, telefonál. Hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem, nem telefonál.
2: Péter, ő soha nem szokott neked feljönni.
3: Péter nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondd a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter. A
1: csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve...
3: Ki az a kemény asszony a másik oldalon?
1: 15 éve fiasz magázza a férjét, tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény asszony.
2: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Tip. Soha életében nem hívott még
3: nem
2: a keresztnevemben.
3: Na, ez az. Én is itt...
1: Jó, de fölhív az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja, hogy AI, hogy figyelj, kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt. Vagy
2: try me!
1: Balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégettem a kuplungot.
1: Elégettem a kuplungot. Tehát, hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
3: Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyen benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
2: Nem, szerintem az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös házi állatotok,
1: de vagy nem jut eszedbe,
3: mert bajban van, igen. A másik, segíteni akarsz.
2: Nekem mindig csak az általaimra gondol.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, de az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek, figyelj, ha AI-ja hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valami közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek?
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is hogy gyíkod.
1: Ez még egy esetben. Igen.
3: Hát okay, azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy, hát ezt ott... nem mesélt, hogy velem ez megtörtént?
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit. Kérdezzétek
2: el, kijöttünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, és legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt hát a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk a Blaha Louisianán, volt a gyerek, nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg izé, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, jól érezzük magukat, mit hívogatsz engem, ne hívogassál.
3: Föl se veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjára, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta, csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lennie?
1: Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírta a számát, tehát az megvan. Úgyhogy fejletettem a rendőrséget.
1: Ha, úgy kell neki vesszen a kis
2: hát, de figyeld, nem, igazad azt ne haragudj már.
1: Persze, ez jó, jó nagy rendőrség.
2: Megijedt, tehát ő meg látom, hogy gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Azt, igen, és mondom, de hát küldte neki, hogy itt táncol előtted.
1: Ez jó nagy genyónak kellene.
2: Ez nagyon
1: ez, erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok?
3: Nincs.
1: Van titkos jelszavatok a gyerekkel? Hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot. Megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívás. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán. Nyilván le tudod tesztelni, fölteszek kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küld pénzt.
1: Igen.
3: Hát most ugyanezt fogja mondani a izés.
1: Annyi, hogy változni fog, apa, ne a Revolutra küld, adok egy új bankszámlaszámot, de neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? Nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk. Igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló. Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
2: Tipikus Balázs. Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elrabolta, küldjél pénzt? Bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset helyszínén?
2: Én vagyok, te majom. Az majom.
1: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csalta ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia, mama, én vagyok az unokád, autóbalesetem volt, nincs rám pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
3: Nem tudom, is én megyek oda, hanem én nem oda, tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de ugye az unokát hangját csak megismered a vonal a másik oldalán.
3: Semmi hajnali kettőkor álomból ébresztették föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy az icukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénzt. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, elhiszik. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
3: Nálunk a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így elmondod a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldöd, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk a kis Gergőt, MI szakértőnket, csak hogy meséljen nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó
3: reggel,
4: sziasztok!
3: Hello!
1: Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. Igen. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen. Nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberekről, itt ott, ott TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll, de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel, Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott a csalónak akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú koherens szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek, ez már nem, ez két évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre, bármilyen hanglejtésre.
1: Az egészen durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal másik oldalán.
4: Igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Ezért a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolába vagy.
4: Úgyhogy frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenléted, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat. Ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
1: Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír, most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy két hétig éljenek, és megnézték, hogy két hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye, hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye, mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
4: Így van.
1: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
4: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
1: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullám alatt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
4: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, aztán akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a Generative Agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert ez egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosban zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8-féle modellcsaládból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a nyolcadikban, azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom én negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkciója, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
1: na jó, de azért prompt... az, oké, ezt értem, hogy erre kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
4: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 ezer emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok tízezer emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő.
0: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új funkciót keresnek a Kecskeméti Sárga iskolának. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is keresi a Kecskeméti önkormányzat a Budai utcai egykori Petőfi Sándor általános iskola épületének jövőbeni funkcióját. A sárga iskolaként ismert ingatlan jelenleg elsősorban raktárként szolgál, egyes részei pedig közfeladatok ellátására használják. Korábban idősek otthonává alakították volna mintegy 2 milliárd forintból, a beruházás azonban nem valósult meg, részben az épület helyi védettsége miatt, írja Baon. Egy idén elkészült tanulmány azt is vizsgálja, hogy felújítással vagy bontással és új épülettel lehetne hasznosítani az ingatlant. Konkrét terv egyelőre nincs, az épület jövőjét pedig a műszaki állapota, a helyi védettsége és a terület tervezett övezeti átsorolása is befolyásolja. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban, 8%-kal több a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma a Vármegyében. Tavaly január és augusztus között 484, idén ugyanebben az időszakban 523 ilyen eset történt. Kecskeméten különösen jelentős volt az emelkedés, 163-ról 200-ra nőtt a balesetek száma, a halálos eseteké pedig 3-ról 6-ra. A gyors hajtás miatt bekövetkezett balesetek száma 68-ról 124-re emelkedett, ezért a rendőrség az év hátralevő részében kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulásra? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni valók van.
1: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Vázolod a problémát, mi megoldjuk neked a problémát. Jó.
1: Szülői értekezleten jártam.
0: Ahol így van.
1: Megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni. Most már különben elhapolják a jó helyeket. Megtelik az erdő más gyerekekkel.
0: Meg kis büdös takjuskölykök elnemik az erdőt.
2: Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: hogy éve... lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdte.
0: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Hát...
1: Ez 2 évesen kezdte.
0: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjem.
1: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállos haverjai, hogy szöktől.
0: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás... Nem. 3 napos?
1: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakává. Az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
0: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos ég alatt, nem? Hát most...
1: Örültünk, hogy volt fejünk felett valami fedő.
0: Érted, kint volt egy 4-5 napot, a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
1: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
0: Oké, okay, igen?
2: Ez régen
1: de
2: volt
1: ez a pia miatt
2: divat.
1: Van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
1: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
1: De megkérdeztem a vidéki ismerősöket,
2: és azt mondták, hogy nincs ilyen.
1: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ott alvás.
0: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké,
1: mindkettő tökély. Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongást. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használnak együtt a gyerekek a tanárokkal.
0: Aha, tök jó.
1: Tehát, hogy külön, ami hogy végül
2: is. Na, akkor igen, meg igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
0: Miért aludnának? Ja, hogy
2: aludna már? Ne aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
1: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzá egy medve.
0: Aha, hova menne? Balaton környékére? Az reális.
1: Kárpátalja.
2: Tehát jó. A terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t. Ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
1: Hát, erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez nekem a veszélyforrás.
1: Az erdei iskolán én azt hittem, hogy az, ahol facsemetéket lehet venni. Innen indul a probléma.
0: Igen. Igen, bevisz minket egy kertészboltban. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele.
1: Kicsi?
0: Titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott-e a medvét.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek?
0: Igen.
1: Itt kezdődik, hogy most mi a... Nem lakhatnék
0: egy fán? Hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen. Én mindig úgy
2: képzeltem. Harmadikos lesz.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróság...
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestetek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy tudná jönni, mert
0: tudná jönni, a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja, az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod...
1: Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne sírjál, ne nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen, ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
1: Akarod össze a halálos fenyegetéseket tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel?
0: Nem, egy kosztálytársat nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
0: Igen,
2: mit? Aki nem merik kiengedni.
0: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
2: Itt valaki
1: már szorong is. A helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
0: Dehogyis, reálisan akarunk rálátni, mert ha gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
1: Mi van,
0: hát nem izébe mennek Lengyelországban.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
2: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
0: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Figyelj, egy órán belül ott vagy a táborban. A baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
0: én nem engedem.
1: Hova mennek?
0: Lengyelek.
1: Románia, az nem
0: lengyelek.
1: Lengyelországban ne vigyétek őket.
0: Mondtam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én azt nem, nem tudom, azt sem tudom, hogy hogyan érezzem magam. Hogy most
0: nem te bizony szakirányulásra, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyere ki, kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
1: Igen.
2: De nem enst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni,
2: én
1: azt akartam, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy a szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki, a Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ez jó kaland volt, ott voltak a pajtársak, bandáztunk, sokáig fönn volt.
2: Na, lehet, tudsz ilyen... kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fel lesznek, aztán beájulnak az ágyban.
1: Tehát lehet, egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyereknek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnap itt nem fogod ismerni.
2: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Igen, kell csütörtök, a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. No,
1: és egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri, igen.
1: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikból egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a súly, úgy értem.
1: De akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
2: Már milyen butaság juthat eszedbe? Nem,
0: hoz két üveg kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Nem, azt mondjuk, hogy mi? Azt hiszük mi? Ugye, én vagyok az ellátó.
2: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van, azt, hogy amikor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy
1: valaki...
0: a diós nápolyé, és...
1: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beosol a szobájában, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
2: Egy erdei táborban.
1: Ugye, az erdő azért nem a... Tehát, hogy ha választanom kell az erdő, és a, és nem a... tudom, a velencei tó között, akkor lehet, az erdőben nem mennék.
0: Miért nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögött.
2: Ne ülj, ne.
0: Csörtetsz mögött a bokorba, egy 3 kilométerrel arra. Itt vagyok.
1: Hozzam el lényemet, Péter.
0: Hallom magad. Jövök mögötted.
2: Nem zavarok, kicsi,
1: méregy jobban. Ide látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
2: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyén nagyon lány vagyok.
1: Csak egy kislány vagy.
0: Én egy kislány vagyok.
1: Kicsa vagy, az teljesen meg. De...
0: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
1: Igen. De hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, vagy lányos.
0: Jó.
1: Hogy igen, hogy az a rengeteg történet, az a rossz dolgok, amik történnek táborban.
2: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog.
1: Akkor miért csináltok belőle dokumentumfilmeket, amiket megnéztünk, és csak erre tudok gondolni.
0: Ez a beszélgetés, már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba. De
2: hova?
0: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
1: Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
1: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld? Egy erdőbe!
2: Úristen, tudod,
0: egy
2: sötét, az erdőben?
0: Veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra!
1: Szóval nem kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján! Egy bányatóba fogunk úszni! Bányatóba!
2: Tudod, hogy ott hányan fulladtak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
2: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félek.
1: Ha más nem is fog megijeszteni majd én. És éjszakánként kapárni fog az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről
0: érzem
1: szó.
0: Érzem én itt, hogy nyilván.
1: De még szorongásom sincs, csak az van, hogy latolgatom, én forgatom a számon a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem.
0: Mit van a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azon
1: a viszontlátásra.
0: Végeztél azon egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
1: Két tábor van, a többség az abszolút igen, a első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
2: Akik majd később visszakoznak ebből.
1: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hajlandóak megmondani, hogy igen vagy nem.
2: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban.
2: Hogy ráfekszik a medve?
1: Nem.
2: Hogy ez a gyomorúség?
0: Hogy jön a patkan?
1: Igen, igen. Nem azt, hogy nem izé, hanem hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz választani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Ugye? És akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
2: Objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
2: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja
1: eltakarni.
2: Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek... De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parád az
1: szóval
2: első.
1: Szóval mondom, mit érnek a hallgatók.
2: Az nem hülyeség.
0: Mondom.
1: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Még ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskolában, vagy a csoportban, az megér.
1: Egy ödönkkel
0: semmi. Azért ödönkével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő, vagy igen.
1: És mi van, hogyha van ott valakinek, van egy alvási paralízisa, vagy valami rossz szokása?
0: Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat. Picsike, aludjál már olyan életben. Igen.
1: De csak azt, amelyiknek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
1: Azt látod magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányoknak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ-tón szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobába.
2: Jó, de várjál, és a tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
1: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
1: egy
0: a gyereket.
1: Egy álszabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Igen. Anya, te vagy az!
2: Nem vagyok, én a karbantartó bácsi vagyok.
0: Anya, tudom, hogy nem vagy az, megismertek, menj innen, nem érted.
1: Csak a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba mindig ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, menj innen, nem én vagyok.
1: Nem. És most meg a fogad, amit szépen vagyok.
0: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szokta mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
1: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak a lyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Hova
1: nem
0: mennek?
1: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják meg.
2: Akkor ez a baj.
1: Nem
2: az
1: gyanús.
2: Igen. Amíg nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
1: Mi van akkor, hogy az egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
1: És az van, hogy először csak egy tábor.
0: Aztán egy egyhetes tábor.
1: Aztán pedig egy alvóügynököt csinálnak belőle. Csak mondanak neki egy zót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak Új-Zélandon.
1: Nápoly. Megölni anyát, megölni anyát.
0: Nem, jó, ez menni kell. Menni
1: Mennyi
0: kell.
1: Táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, hogy három hétre.
1: Mezővásárolás határában.
0: Három hétre,
1: de milyen
0: Zalakomárra.
1: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
1: Na.
0: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. De hát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
1: a
0: csomag.
1: Kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak kis gennyek, megtáltam az összes kis kretét. És soha nem adtak semmit, és mindenki küldték. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
1: De mi volt a tematikája a tábornak?
0: Nem tudom, már csak ügyet kértek, értem. Nem tudom, hogy miért tettek 3 hétre egy táborba. Valami kastélyban voltunk Zalakomárban.
1: Isten, ez az halálpara
0: volt. És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, amit persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
1: Hát szerintem
2: neked nagyon szomorú gyerekkorod
0: nem, volt. Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó 2 napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
1: Ez lekerült a nyomás rólad, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt? Hogy könnyáztatta. De nem, nem, nem, kedves édesanyja.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, mint a szegény itt Zalakomár.
1: Jó volna még renni valamit.
0: Igen, már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban. Küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
1: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
0: József Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
1: Szerettem önt, önöket.
0: 3 hét. 3 hét.
1: Nap. Na ide figyelj!
0: De egyébként ez egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. 3 hét.
1: Farkasok voltak a
0: hát ilyen, tudod, ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehúgyoztad magad, úgy féltél.
1: Ja, Istenem.
0: Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
1: Köszönöm szépen.
0: Hozd még a többi problémád is.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
3: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
4: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
5: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert én...

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong. Az előbb, ahogyan kint üldögéltem egy kicsit a napsütésben, azon gondolkodtam. Teljesen mindegy, hogy ezt a meleg szeptember végét indián nyárnak, vagy vénasszonyok nyarának hívjuk. A lényeg az, hogy ragyog a nap. Ha szerinted is igazam van, tekert fel a hangerőt. 3,5 perccel járunk 10 óra után. Szép kora őszi szombat délelőttöt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek és az online velünk tartóknak a rádió1gong.hu oldalon. Szeptember 26-a van, a Justinák névnapja. A név latin eredetű, a Justus szóból származik, és azt jelenti igazságos, méltányos, pontos. Boldog névnapot kívánunk! Ma ünnepli 45. születésnapját a világ valaha volt legkeményebb adogatója, a 23-szoros Grand Slam bajnok amerikai teniszikon, Serena Williams. Köszöntjük őt és minden kedves mai ünnepeltet. És ma van a Tiszta hegyek napja, meg a nyelvek európai napja is. Úgyhogy ma az óvó természetre és a szavak erejére egyaránt figyelünk. Már is indul az Old School szavak hétvégéje. Ezen a hétvégén minden órában egy igazi herekjét, a magyar történelem újkori századain átívelő ikonikus tárgyat, egy eredeti szódás szifon erekjét nyerhettek tőlünk, mellé pedig 2 piroska szörpöt. Ez az igazi fröccs machine, aminélkül évszázadok óta nincs családi ebéd vagy kerti fröccsözés. Olyan régen használt, de már elfelejtett kifejezések jelentését keressük, mint például a kredenc, a pendely, a söntés vagy a suba. A nyerni szeretnék üzeneteket már is várjuk SMS-ben vagy Viberen a 0620-9-414-020-as számon. Rövidesen érkeznek a netpercek az AI ügynökökről, a folytatásban pedig Fast Boy igazi mai slágere indul, a Forget You.

0: 4:11 lesz 2 perc múlva. A Rádió egy gong net percei következnek. Amikor a technológiai fejlődésről beszélünk, kevesen gondolnak bele, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem csak kérdésekre válaszol, hanem komplett munkafolyamatokat visz végig. Az AI ügynökök lényege, hogy nem csak válaszol, hanem hosszabb feladatot visz végig. Keres, rendszerez, eszközöket használ, majd eredményt ad. Az OpenAI munkahelyi elemzése szerint ez átalakítja a tudásmunkát. A hangsúly a rövid kérdés-válasz helyett egyre inkább a delegált, ellenőrizhető folyamatokra kerül. Ez jó hír, de nem jelenti azt, hogy mindent rá kell bízni. Ügynököt akkor érdemes használni, ha világos a cél, megvan a szükséges adat, és előre tudjuk, milyen eredményt fogadunk el. Például készíthet összefoglalót ügyféllistából, ellenőrizhet táblázatot, vagy előkészíthet ajánlatvázlatot. Viszont pénzküldést, törlést, jogi döntést vagy ügyfélnek menő üzenetet ne engedjünk emberi jóváhagyás nélkül. A jó bevezetés kicsiben indul, válasszunk ismétlődő, alacsony kockázatú munkát, mérjük mennyit téved, és írjunk hozzá szabályt. Mit láthat, mit módosíthat, mikor kell megállnia. Fontos a naplózás is, mert utólag csak akkor tanulunk a hibából, ha látjuk, melyik lépésnél történt. Érdemes külön jelölni az AI-jal készült anyagot, hogy a kolléga tudja, mire figyeljen az ellenőrzésnél. A jogosultság legyen szűk, csak azt a mappát vagy rendszert érje el, amelyik kell a feladathoz. Kezeljük úgy, mint jogosultsággal rendelkező munkafolyamatot, nem egy okosabb keresődobozként. Az AI ügynök akkor hasznos munkatárs, ha nem láthatatlan automataként működik, hanem átlátható feladatfelelősként, ellenőrzési pontokkal.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a Netpercek. Az átlátható folyamatok tehát garanciát jelentenek, mindeközben pedig érdemes tesztelni a szókincseteket. Mit jelentett például régen az a kifejezés, hogy bakter vagy kópé? Várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra az eredeti szódás szifon erekjéért és 2 piroska szörpért. Rövidesen rápillantunk az előttünk álló napok légköri változásaira, a folytatásban pedig Lady Gaga és Bruno Mars felvétele indul, a Die with a Smile.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 5 perc múlva 10:30. Itt a Rádió egy gong. Nézzük meg, mit tartogat számunkra a hétvége időjárása. Ma napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék sehol sem várható. A légmozgás mérsékelt marad, a kora reggeli pára és kötfoltok feloszlása után 21 fokos, kellemes koraőszi melegre számíthatunk. Holnap a hűvös, helyenként ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a délies szél néhol megélénkülhet, a hőmérők mutatói 22 fokos melegséget mutatnak. Hétfőn szinte felhő sem lesz az égen. A hűvös, néhol ködös reggel után, napközben igazi nyárias, 24 fokos csúcsértékekre van kilátás, zavartalan napsütéssel. Tudtátok, hogy a magyar történelem egyik legkedvesebb szódás szifon pillanata a Mézga család rajzfilmhez kapcsolódik. Mézga Aladár ugyanis az ikonikus szódás szifonját alakította át a Gulliver Klee nevű űrhajó hajtóművévé, amivel más dimenziókba utazott. Úgyhogy a szifon nem csak frissítő, hanem űrutazási eszköz. Nem véletlenül ez a nyeremény minden órában ezen a hétvégén. Nem sokára jövünk a sporthírekkel, a folytatásban pedig Joel Corey-val megyünk tovább. Ez a Be All Right.
2: Be

0: Most nincs idő az AI-ra. Ha nyerni szeretnél, a magyarázatot azonnal kérjük. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Egész nap kiteket hallgatlak.

11:06 a Rádió 1 Gong sporthírei következnek. Fájó vereséggel indult a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája menetelése. Zidane győzelemmel debütált a francia válogatott kispadján, a Veszprém erődemonstrációval nyitott Egyiptomban a kézilabda klub világbajnokságon. Hámori Luca pedig csodás ezüstéremmel zárt a szófiai ökölvívó EB-n. És Kecskeméten igazi legendás korszak zárult le a kosárlabdában. Íme a részletek. Fájó vereséggel kezdődött a Nemzetek Ligája a magyar labdarúgó válogatott számára. A mieink tegnap este hazai pályán Ukrajnától kaptak ki 1-0-ra a B divízióban. A csoportunk másik mérkőzésén az északírek egy 99. percben szerzett góllal szintén 1-0-ra nyertek Georgiában. A magyar válogatott legközelebb hétfőn Észak-Írországban lép pályára. Győzelemmel mutatkozott be a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként Zinedine Zidane. A franciák Mbappé találatával 1-0-ra győztek Törökországban. Belgium is idegenbeli sikert aratott, 2-0-ra felülmúlta Olaszországot Rómában. A selejtező után a csoportkör első fordulójában is magabiztos győzelmet aratott a Veszprém az egyiptomi férfi kézilabda klub világbajnokságon. A magyar csapat a házigazda Al-Ahlit győzte le 31-23-ra. Ezüstérmes lett a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon Hámori Luca. A BVSC versenyzője a 65 kg-osok kategóriájának döntőjében orosz ellenféllel szemben maradt alul. Hámori pályafutása első felnőtt európai bajnoki fináléját boxolta. A férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Duna Aszfalt DTKH Kecskemét csapatkapitánya Wittmann Krisztián tegnap bejelentette, hogy a most induló szezon végén visszavonul. A 41 éves Wittmann a 24. felnőtt szezonjára készül. A ma délután 6 órakor kezdődő Honvéd Kecskemét bajnoki lesz karrierje 648. élvonalbeli mérkőzése. A visszavonulásáról és az új szezonról Wittmann Krisztiánt mi is megkérdeztük. A beszélgetés délután 2 órától a Mozaik című magazin műsorunkban lesz hallható. Szurkoljunk tehát ma a kecskeméti srácoknak a Honvéd ellen, és hallgassátok meg a beszélgetést 2 órától a Mozaik. A sporthírek után nem sokára ránézünk a régió útjaira, a folytatásban pedig már is indul Selena Gomez igazi mai slágere, a Single Soon.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:41 után 2 perccel. Nézzük, merre lassítják a haladást, terelések, szüreti lezárások és útfelújítások. Izsákon az izsáki Sárfehér napok szüreti rendezvényei miatt a Kossuth Lajos út egy szakaszát az 56-os és az 57-es kilométer között lezárták. A belvárosban kerülő táblák irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítették a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé mostantól a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a menet. Röszke irányába a külső és a leálló sáv használható. Figyelem, a Hetényi pihenő már mindkét oldalon nyitva van. Az 5-ös főúton Örkénynél útszűkület van egy hátrahagyott kocsi miatt. Kecskemét és Lajos Mize között az M44-es csomópont építésénél, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágás és kerékpárút építés miatt van 40-es korlátozás. Az 52-es főúton Kecskemét határában a 10-es kilométernél lévő körforgalom építésnél lámpás terelés van. Fülöpszállás és Solt között burkolatújítás miatt torlódásokra kell számítani. Szabadszállást az 52-es útról továbbra is csak Kisizsák felől érhetitek el. Érdekesség, hogy a híres izsáki Sárfehér szőlőfajta különlegessége, hogy a bogyók héja zselésbe vonatú. Ezért a szüretkor a kocsik platóján zögykölődve sem reped meg a bogyó, így a lé nem csordul ki az aszfaltra. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Rehab, Inna és Szes igazi mai slágerével pörgünk tovább. Következik a Rock My Bad.

0: Rozi, Dorina vagyok.
1: Szia, Dorina! Hogy vagytok a bébivel?
0: Nagyon jól, köszönjük.
1: Akkor ennek nagyon örülök, te meg nagyon fogsz örülni a nyereményünknek, jól gondolom? Egy szódás szipont lehet nyerni két piroska szörppel.
0: Igen, nagyon örülök, jó. Mi igazából mindig a szörpként a piroska szörpet szoktuk venni, mert nagyon szeretjük.
1: És a szódával mi a helyzet? Megvan még a régi szódás üvegetek, vagy most fogod pótolni?
0: Most fogom pótolni, mert nekem olyanom nincs, viszont nagyon szeretem a retro dolgokat.
1: Ez nagyon-nagyon jó hír, mert hogy old school kifejezésekkel játszunk ezen a hétvégén, régies kifejezéseknek kellene megmondani a jelentésüket. Az első ilyen feladványunk a söntés szó. Ismerős?
0: Ismerős, már hallottam róla. Hát ugye ez inkább azt jelenti, hogy ez kocsmát jelent végül is.
1: Egészen pontosan kocsmát jelent, vannak akik italmérésnek nevezik, de ez tulajdonképpen valóban kocsma. Megnyerted az óra nyereményünket, gratulálok!
0: Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm!
1: Ismeritek a híres mondást? Hajtja, mint szódás a lovát. De tudjátok-e, honnan ered? Már is mondom, a kecskeméti és környékbeli szódások régen lovaskocsin hordták ki a nehéz, szikvizes üvegeket. És mivel az aszfaltozatlan utakon a szódavíz hamar felmelegedett volna, a kocsisoknak gyorsan, feszített tempóban kellett hajtaniuk a lovakat, miközben azt kiáltották az utcákon. Szó! Ezek után a következő órát David Gettával indítjuk. Érkezik az I Don't Wanna Wait.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod, mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska Szörp támogatásával. Rádió egy!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Vár!

0: Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
7: Két kecskeméti sportcsarnokot is fejlesztenek. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két kecskeméti sport létesítmény felújításáról is döntött a városi közgyűlés. A Messzi István sportcsarnokban több mint 35 millió forintból korszerűsítik a két vendég öltözőt, a játéktéren pedig a röplabdázók számára 4 oszloptartó padlóhüvelyt alakítanak ki, írja a megyei lap. A beruházást teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Bóbis Gyula edzőcsarnok férfi súlyemelő öltöző blokkjára csak nem 8 millió forintot fordítanak. Ott többek között a zuhanyzókat és a mosdókat, a nyílászárókat, a padlóburkolatot és az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Magyarországon és egyben az Európai Unióban is először azonosították a pöttyös lámpa hordó kabóca jelenlétét. Az Ázsiából származó invazív rovart még a nyáron találták meg Bács-Kiskun megyében. A gyorsan terjedő kártevő elsősorban a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra jelenthet veszélyt. A faj megtelepedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos az esetleges újabb előfordulások mielőbbi felismerése. A NÉBI most arra kérje a lakosságot, hogy aki ilyen rovart észlel, haladéktalanul jelezze a hatóságnak. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
8: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
7: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható. A szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió egy Gong.
9: Gong.
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is slágermegy.

Itt a Rádió 1 Gong. Egy kecskeméti konyhában 11 óra körül a családi ebéd előkészületei közben a mama odalépett a régi tálalóhoz. A karcsú, hálós üvegszifon felé nyúlt. Óvatosan megnyomta a kart, a friss szikvíz meg sziszegbe csapódott a megyszörpös pohár aljára. Unokája felnézett és azt mondta: mama, ez a sziszegő üveg olyan, mint egy varázsdoboz. Az idős hölgy elmosolyodott és azt felelte: kisfiam, ez tényleg varázsdoboz, és a családunk története van benne. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a rádió1gong.hu oldalon velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok. Ezen a hétvégén az old school szavak pörögnek. Ebben az órában is gazdára talál egy eredeti szódás szifon erekje. Két üveg piroska szörpel. Ha sejted, hogy mit jelentenek a következő szavak: kópé, kucséber, csapszék, küldd el SMS-ben vagy Viberen a nyerni szeretnék üzenetet. Addig is nem sokára hozzuk a hétvégi programajánlót, a folytatásban pedig Lattó és Lukala igazi mai slágere indul. Este lottósorsolás, indul a Lottery.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Már is mutatjuk, hová érdemes elindulni Bács-Kiskunban, ebben a gyönyörű napsütésben. Kecskeméten holnap, azaz vasárnap, egész napos családi forgatag vár mindenkit a Széchenyi Városi Kispiacon, a hagyományos kakasfőző versenyen. A gőzölgő finomságok mellett ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és friss, hagyományos must készítés várja a családokat. Ma is holnap még várja a krimik és különleges élmények kedvelőit a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. Az esemény helyszíne a Hírös Agóra ifjúsági otthon. A Kecskeméti Helytörténeti Klub következő találkozóját ma délután 4 órakor tartják a Katona József könyvtárban, melyen Ballai József, a Petőfi népe volt főszerkesztő helyettese tart előadást a lap 70-es, 80-as évekbeli helyzetéről és eseményeiről. A program bárki számára szabadon látogatható. Holnap ismét megrendezik Kecskeméten a hagyományos Szívünk napja egészségmegőrző családi rendezvényt. A program 14 óra 45 perckor közös sétával indul a Rákóczi úton a Vasútkert felől. Majd a résztvevők együtt érkeznek meg a főtérre, ahol szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokkal, orvosi és életmód tanácsadással, közös tornával, tánc bemutatóval és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A programokhoz kellemes és hasznos időtöltést kíván a Rádió 1 Gong. De ne feledjétek a szódás szifonunkat sem. Ha tudjátok, mit jelentett régen például a credence kifejezés, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és nem csak a szifont, hanem mellé még 2 üveg piroska szörpöt is megnyerhettek. Rövidesen érkezik az időjárás, az aktuális pollen helyzettel, és már megyünk is tovább Martin Garrix és Ed Sheeran igazi mai slágerével. Ez a Repeat It!

Ez a Rádió egy gong. Nézzük meg a háromnapos időjárási kilátásokat és a pollen helyzetet. A mai napon napos, kellemes időre számíthatunk, 21 fokos csúccsal. Holnap 22 fokos meleg jön, hétfőn pedig zavartalan napsütésre és 24 fokra számíthatunk. Fontos hír az allergiásoknak, az elmúlt napok lehűlése mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban a szárazabb területeken még mindig sokfelé magas szintet ér el. A szakemberek tanácsa, a szabadtéri séta után érdemes azonnal arcot mosni, mert a szél még lebegtetheti a virágport. Nem sokára vetünk egy pillantást a közutakra, a folytatásban pedig Mark Ronson és Miley Cyrus felvétele indul a Nothing Breaks Like a Heart.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Most nincs idő az AI-ra. Ha nyerni szeretnél, a magyarázatot azonnal kérjük. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gong, gyors helyzetjelentése következik a szombat délelőtt úton lévőknek. Izsákon az izsáki sárfehér napok miatt a Kossuth-Lajos úton lezárás van érvényben. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között az új terelési rend szerint a főváros felé a külső és az átterelt belső sávon, míg Röszke felé a külső és a leálló sávon haladhattok. Az 5-ös főúton Örkénynél Kecskemét és Lajos Mizse között, valamint Városföld felé 40-es sebességkorlátozások és útszűkületek kísérik a forgalmat. Kecskeméten félpályás közmunka lassít, az 52-esen Solt felé félpályás útépítések vannak, és szabad szállásra továbbra is csak Kisizsák felől tudtok bemenni. Kedves autósok, a kijelölt gyalogos átkelőhelyek és az út szélén parkoló kocsik közelében mindig csökkentsétek a sebességet, és számítsatok a takarásból lelépőkre. Lojjal megyünk tovább. Ez a nyár soha nem ér véget. Indul a Golden Summer.

0: Tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. István keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia. A következő kifejezés jelentését keressük. Mit jelent szerinted a kredenc szó?
0: Az régen ilyen konyhákban volt ilyen tároló, még nagymamáimnak is volt ilyen szekrény.
1: Így van, konyhai edényes szekrény, tálaló szekrény. Tökéletes, akkor jó a memóriád.
0: Igen, emlékszek rá még így, mikor kicsi voltam. Még most is van amúgy, csak már nem használjuk.
1: És azt is elárulom neked, hogy ez a szó eredetileg a bizalommal függ össze, ezt tudtad?
0: Igen. Nagymamáim régen így tudtak róla így sokat mesélni.
1: A többieknek elmondom, hogy az olasz credenza jelentése hit vagy bizalom volt, mert a nemesek ételét régen egy külön asztalnál megkóstolták, hogy nem mérgezette, és később magát a bútort kezdték credencnek nevezni, így került a szó a magyar nyelvbe. Megnyerted óranyereményünket, egy darab szódás szifon a tiéd és két piroska szörp.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megvan a második nyertesünk, a következő órában pontosan ugyanez lesz a nyeremény. Indul a Daily Mix, és kinyitjuk a Star Kávé plegykarovatunkat, és azt is eláruljuk, hol főzünk nektek kávét jövő héten kedden. A Daily Mixet Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja, a Wonderful Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például, tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem

0: Pezsgő, Habzófröccs és Szörp készítése. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon a Piroska Szörp támogatásával. Rádió 1!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
5: Önállóan működik tovább két kecskeméti kulturális szervezet. Korlátozásokkal rendezik meg a kecskeméti kisállatvásárt. 38. alkalommal tartják ma a természetjárók napját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Novembertől kiválik a Hírös Agórából és önállóan folytatja működését a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. És a Hetény Egyházi Közösségi Ház, írja a hírös.hu. A kecskeméti közgyűlés egyhangulag támogatta az átalakítást, a két szervezet pedig továbbra is megkapja a korábbi önkormányzati támogatást, miközben új bevételi lehetőségekhez is juthat. A közgyűlésen elhangzott, hogy a társaság az első fél évet 5.463.000 forintos pozitív eredménnyel zárt, a gazdálkodását és likviditását pedig stabilnak értékelték. Kisállatvásárt rendeznek szeptember 26-án a kecskeméti Szent László körúti vásártéren. A Bács-Kiskunban kimutatott baromfi pestis miatt azonban ezúttal csak részlegesen engedélyezik az állatok forgalmazását, írja a Megyei Lap. Kutyát, macskát, galambot, baromfit, dísznadarat és vadon befogott madarat nem lehet árusítani, prémes és egzotikus állatok értékesítése viszont engedélyezett. Állateledelt, madárházat és más kisállattartási kiegészítőket is kínálnak majd a vásáron. A rendezvény mellett veteránautó és motoralkatrész bőrzét, valamint zsibvásárt is rendeznek. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
6: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természetközeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezet keret, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
5: Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Eső ma nem valószínű, a szél pedig gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben 19 és 24 fok között alakul. Holnap általában napos gomoly felhős száraz idő várható, de időnként megnövekszik majd a felhőzet, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 10 fok körül alakul, de délutára 25 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: válasz?
1: Itt a Rádió Egykong. Délmúlt. A családi ebéd mellett az asztalon ott csillog a hűvös szikvízes üveg. Az édesapa megnyomja a kart, a szénsavas pára meg felcsap a pohár szélén. Ránéz a gyerekekre, és azt mondja, tudjátok-e, mi a különbség a sima szénsavas víz és a szikvíz között? A szikvízbe nem csak gázt töltenek, hanem szellemet és tradíciót is. Az édesanya elmosolyodik, kinyit egy üveg szörpöt, és már készül is a tökéletes házi frissítő. Délmúlt, indul a Daily Mix. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az online velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok. Továbbra is pörög az Old School kifejezések hétvégéje. Ebben az órában is lehet nyerni egy szódás szifonerekjét és két üveg piroska szörpöt. Olyan kifejezések jelentését keressük, mint például a véka, a mátka vagy az appelláta. Érdemes utána nézni, hát ha pont neked jut ez a feladvány. Nem sokára jön plegykarovatunk a Sztár Kávék titkaival, a folytatásban pedig Szemfeld és Rosalind felvétele indul a Heart Like Mine.

a Rádió egy gong és a Daily Mix. Szombat ebédidőben a gőzölgő kávék mellől elhoztuk nektek a bulvárvilág legincsiklandóbb pletyka receptjét. A mai receptünk nem a konyhából, hanem a bulvárvilágából érkezik. Védj egy világsztárt, mondjuk Jennifer Lopez-t. Adj hozzá egy csésze kávét, ez eddig egyszerű. De a pletykák szerint vannak sztárok, akik csak meghatározott hőmérsékletű, speciális pörkölésű kávét hajlandók inni. Sőt, olyan is akad, aki külön asszisztenst foglalkoztat azért, hogy mindig ugyanúgy készüljön el a reggeli kávéja. A recept következő hozzávalója egy csipetnyi túlzás. Keverjük össze néhány rajongói találgatással, majd szórjunk rá egy marék közösségi médiát. Végül hagyjuk állni egy napig az interneten, és már kész is a Star Pletyka Cappuccino. A tanulság? Néha egy kávé körül akkora hab képződik, mint egy hollywoodi történet körül. És van egy szuper hírem. A Kávé Világnapján szeptember 29-én kedden 9 és 14 óra között a Rádió egy gong műsorvezetői személyesen főzik és viszik ki nektek a kávét a Kecskeméti Katona József könyvtár kávézójában. Gyertek, találkozzunk és kávézzunk együtt, de ne felejtsétek el elküldeni most azonnal a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óranyereményünk továbbra is egy csodálatos szódás szifon, két üveg piroska szörpel, és csak egy egyszerű feladványra kell válaszolnotok. Enrique Iglesiasszal megyünk tovább.

a Daily Mix a Rádió Egongon. Lássuk, mi a helyzet az időjárással. Ma továbbra is napos, 21 fokos kora őszi időre számíthatunk. Holnap 22 fokos meleg jön, hétfőn pedig zavartalan napsütésre és 24 fokos nyárias melegre számíthatunk. Kifejezetten frontmentes, stabil időjárás van felettünk, a légnyomás kiegyenlített, a hőmérséklet egyenletesen emelkedik, így a szervezetünk teljesen fellélegezhet. Nincs fejfájás riasztás, nincs bérnyomás ingadozás. Helyette viszont van egy érdekesség. A Fröccs Machine, vagyis a szikvíz magyarországi elterjedése Jedlik Ányos nevéhez fűződik, aki 1826-ban dolgozta ki a szódavíz nagyüzemi gyártását, majd Fóton Vörösmarty Mihály társaságában szódával hígította a bort, mire Vörösmarty felkiáltott: ez nem spritzer, ez fröccs. Így született a kultusz. Nem sokára jön az útinfo, a folytatásban pedig Teddy Swims igazi mai slágere indul, a Lose Control.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió 1 Gong déli mixében egy kis útravaló következik a most is volán mögött ülőknek. Izsákon a sárfehér napok miatt a Kossuth-Lajos úti lezárásnál lassan halad a forgalom. Inkább válasszátok a kerülő utcákat. Az M5-ösön Kecskemét térségében az átépített terelésnél a külső és átterelt sávokon sávszűkület kíséri a sorkonvojt mindkét irányban. Az 5-ös főúton Kecskemét határában és Városföld felé fakivágás és útépítés miatt lassabb a haladás. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét nyugati határában jelzőlámpás félpályás lezárások vannak, és ha a szabadszállás felé tartotok, Kisizsák irányát válasszátok. Tudtátok, hogy az autópályák sávelhúzásainál használt sárga terelő bóják tetejére szerelt villogó fények nem egyenletesen villognak, hanem az autó közlekedési sebességéhez igazított úgynevezett futófény ritmusban gyulladnak ki. Ez a dinamikus fényritmus ösztönösen sávváltásra és lassításra készteti a sofőrt. Folytathatjuk a száguldást a Daily Mix igazi mai slágereivel. Következik Taylor Swift és az Oplight.

0: Jól figyelj, most jön az óra feladványa. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából. Szia, Anikó! Jelentkeztél te is a játékunkra? Összeszedted már minden bátorságodat?
2: Próbálom, igen.
1: Oké. Mondom a feladványunkat, nem lesz nehéz. Legalábbis szerintem. A következő szó jelentését keressük. Mi az a véka? Ne rejtsd véka alá.
2: Igen, azt a mondást ismerem. Tehát ez egy ilyen dézsaszerű valami tárgy.
1: Miből készült?
2: Hát fából, gondolom.
1: Így van, fából készült, én ezt így, ahogy van, elfogadom.
2: Jaj, de aranyos vagy, köszönöm szépen.
1: Tökéletes volt a megfejtés, egyébként ennél pontosabban nem is nagyon tudnánk meghatározni. Ez egy régi magyar űrmérték, és az ehhez használt faedényt nevezték vékának. Egyébként az idézet, amivel kezdtük, hogy nem rejtik a mécsest véka alá, a Bibliából származik, és azt jelenti, hogy a tudást vagy értéket nem szabad eltitkolni.
2: Még nem is hallottam így ilyen megközelítésben ezt a magyarázatot.
1: Megnyerted óranyereményünket, ami pedig egy szódás szifon és 2 darab piroska szörp.
2: Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm.
1: És már akár most is elküldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet, ha ti is szeretnétek egy ilyen klassz szódás szifont és 2 piroska szörpöt. Üzenetek is érkeztek. Éva

0: Kecskemétről ezt írta. Kedden ott leszek a könyvtárban a kávéra, és sütök hozzá sütit is. Na, azt szeretném én látni. A Daily Mix második óráját Tóth Abigail és Accent igazi mai slágere indítja. A Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska Szörp támogatásával.
3: Rádió egy!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Építőanyagait bíz csak ránk.
5: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
4: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
5: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
6: A Kávé Világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Új funkciót keresnek a Kecskeméti Sárga iskolának. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is keresi a Kecskeméti önkormányzat a Budai utcai egykori Petőfi Sándor általános iskola épületének jövőbeni funkcióját. A Sárga iskolaként ismert ingatlan jelenleg elsősorban raktárként szolgál, egyes részeit pedig közfeladatok ellátására használják. Korábban idősek otthonává alakították volna mintegy 2 milliárd forintból, a beruházás azonban nem valósult meg, részben az épület helyi védettsége miatt, írja Baon. Egy idén elkészült tanulmány azt is vizsgálja, hogy felújítással vagy bontással és új épülettel lehetne hasznosítani az ingatlant. Konkrét terv egyelőre nincs, az épület jövőjét pedig a műszaki állapota, a helyi védettsége és a terület tervezett övezeti átsorolása is befolyásolja. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban, 8%-kal több a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma a Vármegyében. Tavaly január és augusztus között 484, idén ugyanebben az időszakban 523 ilyen eset történt. Kecskeméten különösen jelentős volt az emelkedés, 163-ról 200-ra nőtt a balesetek száma, a halálos eseteké pedig 3-ról 6-ra. A gyors hajtás miatt bekövetkezett balesetek száma 68-ról 124-re emelkedett, ezért a rendőrség az év hátralevő részében kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpároloktatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
8: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
7: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható. A szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a rádió egy gong. Egy idősebb úr ült a kerti padon szombat kora délután, kezében egy pohár hideg fröccsel. Odalépett hozzá a fia, ránézett az üvegre és megkérdezte: apu, nem lenne egyszerűbb a bolti szénsavas vizet inni? Az öreg megrázta a fejét, leemelte a szódás szifont az asztalról, megsimogatta az üveget és így felelt: a bolti vízben nincs emlék, ebben a szifonban viszont benne van a nagyapád nevetése, a gyermekkori nyarak sziszegése és a családi vasárnapok íze. 10 perccel járunk egy óra után. Folytatódik a Daily Mix. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a rádió egy gong.hu oldalon velünk tartókat. Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket. De nem csak a vinil pörög, hanem az old school szavak hétvégéje is. Ebben az órában is esélyed van, hogy megnyerj egy szódás szifon erekjét 2 darab piroska szörppel. Ha van ötleted, mit jelent a pendely vagy a spondja, ne rejtsd véka alá, jelentkezz a játékunkra. Rövidesen érkezik egy újabb pletyka a sztárok legfurcsább öltözői kívánságaival, és már indul is egy igazi mai sláger. Switch Disco, Rehab és a Sleep Tonight.

A Rádió egy Gong déli mixében csak igazi mai sláger megy. Következnek a hírességek legfurcsább szerződéses kérései. Ha azt hitted, hogy a te munkahelyeden vannak csak különleges kérések, várja, míg meghallod, miket kérnek egyes világsztárok a fellépéseik előtt. Vannak olyanok, akik ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz az öltözőjükben. Egyesek csak meghatározott színű virágot kérnek, mások speciális ásványvizet vagy különleges ételeket. Az egyik legismertebb történet szerint a Van Halen rockzenekar szerződésében még az is szerepelt, hogy barna színű cukorkák nem lehetnek az öltözőben. Nem azért, mert nem szerették a barna cukorkát, hanem azért, hogy ellenőrizzék. A helyi szervezők tényleg figyelmesen elolvasták-e a több száz oldalas technikai és biztonsági szerződést. Ha barna cukorkát találtak, tudták, hogy a színpadtechnikát is át kell vizsgálniuk. Ezek után pedig jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óra nyereményünk egy igazi szódás szifonerekje és két piroska szörp is jár hozzá. Rudimental-lel megyünk tovább. Ez a Waiting All Night.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
2: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió!
4: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1. Gongon a Daily Mix időjárási helyzetképe következik. Ma napos, 21 fokos kora őszi időre számíthatunk. Holnap 22 fokos meleg jön, hétfőn pedig zavartalan napsütésre és 24 fokra készülhetünk. És egy érdekesség a hétvége főszereplőjéről, a jó minőségű szikvízben a széndioxid buborékok mérete azért sokkal kisebb, mint a sima szénsavas vizekben, mert a szifonban uralkodó nagy nyomás miatt a gáz molekuláris szinten kötődik a vízhez, így a fröccs sokkal sejmesebb és lassabban veszíti el a szénsavasságát. Legközelebb az útinformációkkal jelentkezem, a folytatásban pedig érkezik David Guetta és Bibi Rexha, igazi mai slágere, amit már elég régen hallottunk. Ez az I'm Good.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Izsákon a Szüreti Fesztivál belvárosi lezárásánál ügyeljetek a gyalogosokra. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer közötti terelésnél az új sávbeosztások követelnek figyelmet. Az 5-ös főúton Kecskemétnél Lajos-Mizse és Városföld felé 40-es sebességkorlátozás van érvényben. Az 52-esen Kecskemét határában és Solt felé félpályás lezárások kísérik a forgalmat, szabadszállásra pedig csak Kisizsák felől juthattok be. Tudtátok, hogy a körforgalmak építésénél használt ideiglenes jelzőlámpák beépített szélsebességmérővel rendelkeznek, és ha az őszi szél eléri a 60 km per órás sebességet, automatikusan sárgán villogó üzemmódra váltanak, nehogy a szélvihar eldöntse a lámpaoszlopot. Nem sokára jövünk következő játékosunkkal, aki ringbe száll egy cool szódás szifonért. Diplo és Sidepiece igazi mai slágere pörög a Daily Mixben. Ez az On My Mind.

0: Igen, tessék.
1: Gorma Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Domcsit keresem.
0: Én vagyok, ez szia.
1: Szia, akkor megtaláltalak. Ennek nagyon örülök, ugyanis van egy fogós, ravasz kérdésem számodra.
0: Igen.
1: Mi a pendej? Erre a kérdésre várom a választ.
0: Kicsi gondolkodási időt szeretnék.
1: Jó, addig elmondok neked egy rövidke verset ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy megvan-e. Tej, túró, tejfel, férre, gatya, pendej. Azért a kis bolondságért majd meghal az ember. Ebből talán már ki lehet következtetni. Neked is van. Nők hordják. Hordták. Illetve hát most is hordják, csak most már nem pendejnek nevezik.
0: Szoknya?
1: Hát tulajdonképpen szoknya, alsó szoknya, de a női
0: alsó.
1: Igen, de a női alsó neműt is így nevezték régen.
0: Értem.
1: Én elfogadom a választ. Nem volt könnyű a kérdés. Szerintem sikeresen vettük az akadályt mind a ketten, úgyhogy tiéd a szódásszifon és kettő piroska szörp.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És úgy hallom, hogy a tányérok is csörögnek, jó étvágyat kívánok az ebédhez.
0: Köszönjük szépen.
1: És kaptunk egy üzenetet is. Kati Nagykőrösről ezt írta. Zseniális ez a mai retro időutazás. A férjemmel végig nevettük az ebédet. Ennyi volt már a szombati közös pörgésünk. Rövidesen indul a mozaik, Vízi Zalánnal, 3 órától Orosz Fanni, és újabb szódás szifonok várnak benneteket. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Holnap 10 órától újra várlak benneteket ugyanitt. Sziasztok! Ez pedig már a következő óra első felvétele, High Button és az Out of My Head.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod, mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A piroska szörp támogatásával.
4: Rádió egy!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Épít

0: építőanyagot csak is a Bogépától. Mire vársz, induljál? Bogépa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépa.hu.
1: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Két kecskeméti sportcsarnokot is fejlesztenek. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két kecskeméti sport létesítmény felújításáról is döntött a városi közgyűlés. A Messzi István sportcsarnokban több mint 35 millió forintból korszerűsítik a két vendég öltözőt, a játéktéren pedig a röplabdázók számára 4 oszloptartó padlóhüvelyt alakítanak ki, írja a Megyei Lap. A beruházást teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A Bóbis Gyula edzőcsarnok férfi súlyemelő öltözőblokkjára csak nem 8 millió forintot fordítanak. Ott többek között a zuhanyzókat és a mosdókat, a nyílászárókat, a padlóburkolatot és az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Új invazív kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban. Magyarországon és egyben az Európai Unióban is először azonosították a pöttyös lámpa hordó kavóca jelenlétét. Az Ázsiából származó invazív rovart még a nyáron találták meg Bács-Kiskun megyében. A gyorsan terjedő kártevő elsősorban a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra jelenthet veszélyt. A faj megtelepedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos az esetleges újabb előfordulások mielőbbi felismerése. A NÉBI most arra kírja a lakosságot, hogy aki ilyen rovart észlel, haladéktalanul jelezze a hatóságnak. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség, nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. Hogy miért látjuk majd sokkal nagyobbnak és narancssárgábbnak, mint a megszokott hold töltéket, arról Nagyváradi László csillagászt kérdeztük.
6: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
5: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható. A szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
3: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
4: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
7: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger, mert egy Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. 2026. szeptember 26-a van, szombat 14 óra múlt 3 perccel. Megkezdi ma a szezont a kecskeméti férfi kosárlabda csapat Sörös Jenővel, a klub ügyvezetőjével, illetve a visszavonulását bejelentő Wittmann Krisztiánnal beszélgettünk erről. Rövidesen ez következik, ahogyan arról is szó lesz, hogy sajnos megduplázódott Kecskeméten a halálos balesetek száma. Az okokról Farkas Attilával fogunk beszélgetni, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrségtől. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub Kft. Ügyvezetője, illetve a csapat, a Dunaszal DTKH Kecskemét csapatkapitánya Wittmann Krisztián. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Szia, jó napot kívánok!
3: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: És a beszélgetésünk apropóját természetesen az adta, hogy egy hosszú nyári felkészülési időszak végéhez érkeztettek, és érkezett a csapat, és indul a szezon, indul egy új szezon a kosárlabda csapat számára. A nyári felkészülésről fogunk beszélgetni, a csapat helyzetéről fogunk beszélgetni, és természetesen Krisztiánról, mert hogy megtörtént a hivatalos bejelentés is, amiről már itt a rádióban is azért beszéltél, de már több oldalon is lehetett erről tájékozódni, az utolsó szezonod lesz majd itt Kecskeméten. Először a csapat kialakítására, Jenő, hadd kérdezzelek, milyen volt ez a nyári szezon? Ugye azt már több soron, több mindenki lenyilatkozta, hogy a sportfinanszírozás változik Magyarországon, és nem egyszerű most a sportban létezni. Ennek függvényében a kecskeméti kosárcsapatról mit tudhatunk?
2: A legfontosabb is valószínűleg a szurkolókat ez érdekli, hogy mi úgy tervezzük, hogy a szezonunk az biztonsággal le fog menni. A július 3-ai nevezéskor mi Dunaszfalt DTK Kecskemét néven indultunk, vagy neveztünk a bajnokságba, ami azt jelzi, hogy a támogatóink, a fő támogatóink mellettünk maradtak. Nyilván nagyon nehéz valóban az időszak most. Hozzáteszem, a sport, a kultúra és egyéb olyan társadalmi szegmens élete, amely nem pénzt termel, hanem pénzt költ, az sose volt annyira könnyű. Most sem az, de mi úgy döntöttünk, hogy próbáljuk a saját feladatainkat a lehető legmagasabb szinten megoldani. Próbáljuk a csapat életét a lehető legbiztonságosabban kezelni, és én azt gondolom, hogy így járunk el helyesen. Mi mindent megtettünk azért, hogy a csapat a lehető legbiztonságosabban tudjon felkészülni az előttünk álló szezonra. Reméljük, hogy a pályán ennek majd eredménye is lesz. Megpróbáltuk a csapatot úgy megerősíteni, úgy átalakítani, vagy úgy kialakítani, hogy a lehetőségeinket próbáljuk kimaxolni. Érkezett hozzánk 4 új külföldi játékos. Itt maradt nálunk Wittmann Krisztián, itt maradt nálunk Karadzsics Kemál, aki már gyakorlatilag kecskemétinek számít, hiszen a KTE megalakulása 2012 óta minden egyes mérkőzésen ő bevethető volt, és ez egyetlen másik játékosról sem mondható el. Itt maradt nálunk Ivkovics Milán. 4 olyan fiatalember érkezett a felnőtt kerethez, akik már korábban is bemutatkoztak rövidebb időre a felnőtt bajnokságban, de most már jóval nagyobb szerepet fognak kapni. A szakmai stáb változatlan maradt, tehát mi továbbra is próbálunk az állandóságra építeni, hiszen a mi lehetőségeink közül, vagy mi lehetőségeinket figyelembe véve ez a legnagyobb biztonság.
1: Amennyire hullámzó volt itt az elmúlt időszak, ilyen szempontból annyira próbálta meg a stabilitását, és sikerült is megtartani a csapatnak, akkor így kijelenthetjük.
2: Igen, mi ezért dolgoztunk, és amit soha nem szabad elfelejteni, hogy nekünk mindig van egy rendkívül fontos célunk. Viszonylag régóta mondogatjuk ezt, hogy a kecskeméti Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián növekedő vagy felnövekvő fiataloknak legyen egy kifutása itt Kecskeméten, olyan profi közegbe kerülhessenek, hogy valóban megmutathassák a tudásukat. Én azt hiszem, hogy a Kecskeméten, a kosárlabdában az az áldásos állapot állt elő, hogy az óvi kosártól a felnőtt válogatottakig mindenki megtalálja a saját képességeinek, korának megfelelő csapatot, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges helyzet.
1: Krisztián, a csapat kialakításáról beszélgessünk. Ugye érkezett 2 szerb játékos, egy montenegrói és egy amerikai, a légiósokat, illetően Csátaljai Pétert. Talán sok kosárlabda szurkolónak nem kell bemutatni, mint fiatal feltörekvő magyar tehetségű is. Most már a Kecskemétet erősíti, maradtatok ti, és jöttek a fiatalok is ugye az akadémiáról. Először a légiósokról kérlek, egy-két gondolatot árulj el, ugye már jó ideje együtt edzetek itt a nyáron, a legtöbbekkel van, aki itt az utolsó hetekben csatlakozott be a munkába. Mit kell róluk tudni, mit várhatnak a kecskeméti szurkolók az érkező légiósoktól szerinted?
3: Én úgy gondolom, hogy egy kicsit más stílusú játékosok lesznek, mint amik tavaly voltak például. Nem annyira külső dobásokról híresek a főleg az irányító fiú, de sokkal jobban védekezik, agresszívebb, és a csapat szempontjából én úgy gondolom, hogy a csapat védekezésben jobban tudjuk használni nem csak őt, hanem a többi játékost is. Egy nagyon jó szellemű fiatalok, úgyhogy az egész csapat mondhatom, hogy fiatal rajtam kívül, illetve a Kemon kívül, úgyhogy a fiatalos lendülettel nem lesz gond. Én biztos vagyok benne, hogy a felkészülésekben, amit elvégeztünk munkát, az a bajnokságban kamatozni fog. Nyilván nehéz előre megjósolni, ugye ezt tavaly évvégén is beszéltük, hogy milyen lesz ez a szezon. Én úgy gondolom, hogy nem leszünk rosszabbak, mint tavaly.
1: Arról beszélünk, hogy milyen lesz a csapatnak a stílusa szerinted, vagy így az edzésekből mi körvonalazódik, azért az nagyon egyértelmű, hogy mit játszik a Kecskemét itt az elmúlt időszakban, tökint köszönhetően annak, hogy a szakmai stáb is változatlan jó pár ideje, vagy épp éve egyértelmű, hogy mit próbál játszani a Kecskemét. Változik-e ez a felfogás szerinted?
3: Én úgy gondolom, hogy az alap stílus az nem fog változni, ugye nekünk van egy rendszerünk, amiben már évek óta játszunk, ezt sokszor meg is kapjuk, hogy kicsit unalmas, meg nem jó, de úgy néz ki, hogy működik, úgyhogy ezen az alapvető stíluson nem fogunk változtatni. Én úgy gondolom, hogy védekezésben ugye a fiatalok, mivel több lesz a fiatal játékos, biztos, hogy agresszívabbak leszünk, és támadásban pedig hasonló szisztémában fogunk játszani, mint eddig. Úgyhogy bízunk benne, hogy minél több meccset meg tudunk majd nyerni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket a zenét követően.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a stúdióban Wittmann Krisztián, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Dunaszfalt DTKH Kecskemét csapatkapitánya, és elkísérte őt a stúdióba a KTL Kosárlabda Klub Kft. Ügyvezetője Sörös Jenő is, és beszélgetünk arról, hogy a kecskeméti kosarasok megkezdik a szezont. Itt az adásba kerülésünket követően nem sokára pályára is léptek majd, ugye a Honvéd otthonában kezdődik majd számotokra a bajnokság, és október 2-án lesz majd az első hazai mérkőzés a Kaposvár ellen. Beszéltél, Krisztián, itt a csapat kialakításán belül arról, hogy mit lehet várni a légiósoktól. A fiataloktól szerinted mit lehet várni? Kertli Ádámot például Ivkovic Stoyan kijelentette, hogy próbálja majd a te utódodnak kinevelni itt ebben az időszakban, a többi fiataltól is sokat lehet-e várni, mit kell róluk tudni?
2: Én úgy gondolom, hogy a fiatalok már tavaly évvégén is bemutatták, hogy abszolút lehet rájuk számítani. Ugye idén valószínűleg még nagyobb szerepük lesz, és én azt gondolom, hogy eddig abszolút éltek is a lehetőséggel. Ugye nekik most az a legfontosabb, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy minél többet percet a pályán kell tölteniük, és úgy tudnak fejlődni, úgy tudják azokat a tapasztalatokat megszerezni, ami esetleg nekem már megvan. Úgyhogy jól dolgoztak egész végig, tényleg azt mondhatom, hogy amikor pályára léptek, abszolút megállták a helyüket, úgyhogy én bízom benne, hogy tovább tudnak fejlődni, és nagyon ügyesek.
1: Ha már fiatalok, ugye edzőként is bontogattad a szárnyaidat már, mit kell tenned csapatkapitányként egy ilyen környezetben, ahol mint rangidős, nagyon sok fiatallal dolgozol együtt, egyfajta játékos edzői szereped van ilyenkor a csapaton belül?
2: Így csapaton belül az edzősködést abszolút kihagyom, arra megvannak az illetékesek, úgyhogy ha valaki odajön hozzám segítségére esetleg, vagy tanácsért, mindenkinek szívesen adok. Én úgy nem szoktam keresgélni az embereket, hogy most ezt javíts ki, vagy azt próbáld máshogy csinálni. Én mindig azt mondtam, hogy az a legjobb, hogyha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy mi a hiba. Természetesen, hogyha valaki igényli, akkor nagyon szívesen segítek, de így a csapaton belül az edzősködésben abszolút nem veszek részt.
1: Krisztián az imént úgy fogalmazott, hogy rosszabbak biztosan nem leszünk, mint az előző szezonban. Ugye nehéz is jósolni egy ilyen hát nehéz idény előtt. Jenő, mik lesznek a csapat célkitűzései ennek függvényében szerinted?
3: Az elmúlt időszakban arról voltunk híresek, hogy próbáltuk a gazdasági lehetőségeinket meghaladó eredményt szállítani Kecskemétnek. Ezt remélem, hogy ebben az évben is képesek leszünk arra, hogy a lehetőségeinknél jobb eredményt érjünk el. Számunkra soha nem csak az a cél, hogy elérjünk egy bizonyos helyezés számot. Az azért sok mindentől függ, de nekünk az is célunk kell, hogy legyen, hogy az akadémiának legyen egy jövőképe, vagy a kecskeméti kosárlabdának legyen egy jövőképe. Most nagyon sok fiatal lesz a keretünkben, akiknek szükségük van arra, hogy az idősebb játékosok, a őket körülvevő szakmai stáb értően menedzselje az ő képességeiket, tehetségüket. Először vagyunk abban a helyzetben, hogy több ilyen játékos van. Ugye korábban már fölkerült a felnőtt csapathoz az akadémiáról néhány játékos, Kucsera Dani vagy Ivkovic Milán. Ők mindig egyedül voltak, most többen vannak. Nyilván ez egy komplexebb feladat a szakmai stáb számára, de óriási előny, hogy az edzők mindannyian nagyon jól ismerik ezeket a játékosokat, hiszen egészen kicsikoruk óta mellettük dolgoznak, vagy figyelik az ő fejlődésüket, tehát valószínűleg túlságosan sok újdonságot ezek a játékosok nem tudnak már mutatni a szakmai stábnak. Ilyen tekintetben ez egy nagyon szép, és ugyanakkor nehéz szezon is lesz, hiszen ezekkel a játékosokkal kell elérnünk olyan eredményt, amire a város büszke. Én azt hiszem, hogy a játékos keret összeállítása, a játékosok, akik ide kerültek, a szakmai stáb tehetsége, tudása, és a kosárlabdát szerető közösség képes lesz egy olyan közeget kialakítani, amelynek teljesítménye végén, majd ugye a szezon végén itt egy igazi, őszinte és büszke teljesítményről beszélhetünk majd. Én arra még nagyon büszke vagyok, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a játékosok nem csak, hogy itt nőttek föl, és valóban itt érintették meg először a kosárlabdát Kecskeméten, hanem a jövőjüket is valószínűleg nem túl messze képzelik el, vagy legalábbis a közeli jövőjüket. Rettentően büszkék vagyunk arra, hogy a felnőtt keretben van 8 olyan fiatalember, akik vagy közvetlenül a felnőtt kerethez tartoznak, vagy nagyon mellette dolgoznak, és az összes edzésen jelen vannak. Tehát vannak 8-an, akik a Kecskeméti Neumann János Egyetem hallgatói. Nagyon régóta dolgoztunk azon, hogy ne csak kosárlabdázók kerüljenek ki a tőlünk, hanem olyan fiatal emberek, akik az élet más területén is megállják a helyüket. Én remélem, hogy a kosárlabda mentén eljutunk odáig, hogy sok fiatal ember dolgozik majd az elkövetkezendő időszakban olyan helyeken, ahol elmondhatják azt, hogy nagyon magas szintű teljesítményre képesek, de Kecskeméten nőttek fel.
1: Ez is nagyon fontos, ahogyan az is, hogy Kecskemét lesz az egyetlen olyan csapat az NB1-ben, amely ki tud állítani egy olyan ötöst is akár a pályára, amely csak olyan fiatalokból áll, akik itt kezdték a kosárlabdát Kecskeméten, itt járták végig a ranglétrát, és itt jutottak el a felnőtt csapatig. Ugye ezt is meg kell jegyezni. Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, és a zenét követően rátérünk arra, hogy Wittmann Krisztián bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja, úgyhogy a visszavonulásáról is kérdezzük majd őt.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
4: Én azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert nagyon jó zenék és nagyon jó nyeremények vannak.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a stúdióban Sörös Jani, a KTL Kosárlabda Klub Kft. Ügyvezetője, és Wittmann Krisztián, a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét csapatkapitánya. A férfi kosarasok megkezdik a bajnokságot a Honvéd otthonában szombaton, és az első hazai mérkőzés majd október 2-án lesz a Kaposvár ellen. Jani, még azt hadd kérdezzem meg, mielőtt Krisztiánra rátérünk, hogy kijelenthető-e, hogy ez lesz talán, amióta a KTL Kosárlabda Klub Kft. Több mint 10 éve létezik, a legnehezebb szezon, és nem biztos, hogy ebből a szurkolók fognak bármit is tapasztalni, legyen így, de mégis egy viszonyítási vagy egy kiinduló pont azért nem árt, hogyha van a szurkolóknak látva vagy értékelve azt, amit majd utána eredmények szintén a pályán is láthatnak.
1: Mi nem így készülünk. Nem, valóban az előjelek ezt sugallják. Én azt hiszem, hogy ha ezzel foglalkoznánk, akkor ezek az előjelek akár maguk alá is temethetnének minket. Mi inkább úgy készülünk, hogy az aktuális lehetőségeket próbáljuk a lehető legjobban kihasználni. Nem gondolnám azt, hogy most így a szezon kezdet előtt kijelenthető, hogy ez lesz a legnehezebb időszak. Voltak nekünk nagyon nehéz időszakaink, amiről szintén nem tudott nagyon sok ember, és valószínűleg ez így is van jól. Olyan ez, mint egy család, soha nem lehet tudni előre, hogy mi történik majd egy hét múlva a vasárnapi ebédnél.
0: Krisztián, kijelentetted, vagy bejelentetted, hogy ez lesz az utolsó szezonod, ez lesz a visszavonulásodnak az éve. Erre a döntésre mi juttatott el?
2: Igazából minden évben, már tavaly évvégén is beszéltük, hogy valószínű, hogy ez lesz. Eddig minden évben úgy indultam neki, hogy nem ez lesz az utolsó, és még jövőre fogok játszani, és tavaly, amikor elindult a szezon, akkor úgy gondoltam, hogy még egyet játszok, és utána nem. Úgyhogy ez az érzés igazából azóta se változott meg bennem, ez nem egy ilyen hirtelen felindulásból jött érzés. Igazából úgy gondolom, hogy most már eljött az az idő, amikor tényleg abba kell hagyni, sokak szerint már előbb abba kellett volna, valaki szerint még lehet, hogy beleférne egy-két év, de szerencsére én döntöm el, és ezt köszönöm is a vezetőségnek, hogy ezt meghagyta nekem ezt a döntést. Úgyhogy úgy szeretném abba hagyni, hogy boldogan, meg mosolyogom, meg amíg nem fáj semmi, úgyhogy ez még jelen pillanatban így van, úgyhogy ezért döntöttem így.
0: Nem sokára ugye a 650. bajnoki mérkőzésedet is lejátszod majd kecskeméti színekben, vagy az NB1-ben. Elképesztő szám, elképesztő karrier, és nyugodtan mondhatjuk, hogy kecskeméti legendaként fogsz majd visszavonulni. Ugye ez a Last Dance kifejezés a kosárlabdában elhíresült itt az elmúlt időszakban, különböző sorozatok, különböző visszavonulásoknak köszönhetően. Ilyen szempontból nyilván nem fogod akarni majd, hogy rólad szóljon ez a szezon, de biztos lesznek olyan periódusok, olyan momentumok, amikor neked kell lenni majd a főszereplőnek érzelmileg, így hogy készül a család a mérkőzésekre, hogy ahogy majd telni fog a szezon, egyre kevesebb lesz majd hátra.
2: Igen, igazából mondom, már múlt szezon vége felé már eldöntöttem, úgyhogy úgy önmagamban már készítettem magam erre az állapotra. Nyilván teljesen nem lehet erre felkészülni. Én szerintem a legnehezebb a feleségemnek lesz biztos, ő nagyon szeretné, hogyha még játszanék, meg a pályán lennék. Én nekem saját magamban semmi problémám nincs vele, meg nem érzek magamban ezért plusz motivációt, vagy plusz terhet. Tényleg ez nem rólam szól, ez az én saját magam döntése, és ezzel együtt tudok élni, és boldog vagyok vele, úgyhogy itt a kecskeméti kosárlabda a lényeg, nem az, hogy nekem hányadik szezonom, nyilván akik közel állnak hozzám, nekik ez fontos, akiknek nem, nekik ez ugyanolyan szezon lesz, mint a másik, úgyhogy itt arra kell törekedni, hogy a csapat minél jobban szerepeljen, a többi az másodlagos.
0: A visszavonulásoddal kapcsolatban természetesen majd követni fogjuk az eseményeket, de a csapat házatáján is minden fontos információról igyekszünk majd beszámolni. Egy záró kérdés, a szezon kezdetről hadd beszéljünk, mert itt a Honvéddal kezdtek, utána jön majd egy Kaposvár elleni mérkőzés, még az első periódusban játszottak a Szegeddel, tehát akár olyan csapatokkal, amelyeket laikusok így a Kecskemét mellé helyeznének a rangsorban, és utána jön majd egy nagyobb futás a Falkóval, Szolnokkal, Albafehérvárral. Mennyire lesz fontos itt az első néhány forduló, hogy ezek ellen a csapatok ellen megalapozzátok ezt a szezont?
2: Minden szezonban mondjuk, hogy minden mérkőzés fontos. Ugye most idegenben kezdünk a Honvéd ellen, ahogy szintén egy fiatal csapat, nagyon agresszíven játszanak, főleg hazai pályán, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Igazából, ahogy mondtad, az első három forduló úgy néz ki, hogy talán könnyebb, mint az utána lévő három, de idén azért nehéz megjósolni, hogy melyik csapat milyen játékerőt fog képviselni. Én úgy gondolom, hogy mindenki ellen fel tudjuk venni a kesztyűt, főleg hazai pályán. Mi is kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az első pár meccs. Ugye elég sok az új játékos, a fiatalok is most lesz olyan szerepben, hogy először fognak több percet a pályán tölteni, és jobban számítunk rájuk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy készen állunk, és szeretnénk nyerni az első fordulóban egyből.
0: Nagyon sok sikert kívánunk ehhez, természetesen a csapat életét követni fogjuk majd, úgyhogy szurkolunk nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm szépen.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nemrégiben baleset megelőzési pikniket tartott a vármegyei rendőrfőkapitányság, és itt ennek azért komoly tapasztalatai vannak. Volt szerencsém nekem is részt venni ezen a baleset megelőzési pikniken, és be is számoltunk róla, hogy például a halálos balesetek száma 2025. januárjától augusztusáig és 2026. január-augusztusi periódust összehasonlítva, tehát lényegében 2025-ről 26-ra, te vonatkozó időszakban megduplázódott. Nyilván majd mindjárt itt a számadatokról fogunk beszélgetni, egy halálos baleset is sok, de azért itt nem arra kell gondolni, hogy 100-ről lett 200. Viszont a balesetek száma is, nem csak a halálos balesetek száma, hanem a balesetek száma is nőtt, az ittasan okozott balesetek száma is, tehát hogy itt azért van miről beszélgetni, de kezdjük akkor simán azzal, hogy a 2025 januárjától augusztusáig 484 személyisérüléses baleset volt Bács-Kiskunban. Ez a szám idén, ugyanebben az időszakban, tehát 2020-ban januártól augusztusig 523-ra nőtt, tehát ez egy közel 10%-os emelkedés. Sokkal több baleset van 2026-ban. Lehet ennek oka vagy magyarázata?
2: Látni kell, hogy ezek az baleseti számok évről évre ingadoznak, és nem egyenletesen oszlik el az év folyamán. Tehát az, hogy most augusztusban jelentősen nagyobb a balesetek száma, sérüléses balesetek száma, még évvégére ugye nem biztos, hogy így is marad, tehát azért arányaiban csökkenhet a baleset szám, viszont nekünk ugye minden ilyen jelenségre oda kell figyelni, vizsgálni azt, hogy miért növekedhet ez a baleseti szám, és erre reagálnunk kell minél gyorsabban. Folyamatosan ezt csináljuk, persze nem csak augusztusban, hanem az év teljes időszakában elemezzük a baleseti adatokat, és próbálunk reagálni, figyelni arra, hogy mik az okok, és akkor ezekre az okokra jobban odafigyelünk, ezeken a területeken több ellenőrzést tartunk, illetve hát sokszor, ha szükséges, akkor bevonunk külső szakembereket, akár legyenek ezek műszaki szakértők, vagy orvos szakértők, akik esetleg segítenek abban, hogy vajon mi vezethetett odáig, hogy az adott jellegű balesetek száma esetleg megnövekedett.
1: Próbáltam lelkismeretesen jegyzetelni ezen a baleset megelőzési pikniken, és akkor ott az is elhangzott, hogy megyei szinten, tehát nem csak a Kecskemétet nézzük, de ugye elmondtam, hogy Kecskeméten megduplázódott a halálos balesetek száma itt ebben az időszakban, de hogyha megyei szinten nézzük, akkor nem a halálos balesetek nőttek, hanem a könnyű sérülést okozó balesetek 295-ről 335-re itt ebben az említett periódusban. Egyfajta tapasztalati kérdés lenne ez, tehát nem feltétlen számadatokra lennék kíváncsi, de hogyha baleseti helyszínelőként kimész egy helyszínre, tehát ami már rendőri beavatkozást igényel, amikor már a rendőrség segítségét is kérik, ott jellemzően már megjelenik a személyi sérülés, vagy hogy oszlik el, csak így szimpla tapasztalatod alapján a baleseteknek a száma, amikor már kell a rendőri segítség, hogy mondjuk személyi sérüléses, vagy akár halálos, vagy csak simán vitatkoznak a sofőrök, és nem tudják eldönteni, hogy ki volt a hibás.
2: Igen, elméletileg ugye a rendőri segítség az úgy önmagában nem feltétlenül a sérülésekhez kötődik. Természetesen a jogszabály előírja, hogy amennyiben személyi sérülés történik, ugye a rendőrhatóság értesítése kötelező. És ebben az esetben mentőt is kell hívni. Akár egy kisebbnek látszó horzsolás vagy zúzódás is rejthet komolyabb sérüléseket. Ezért nagyon fontos, hogy a közúti baleseteknél, ha személyi sérülés történik, akkor mindenképpen értesítsük a rendőrhatóságot. Vannak olyan esetek, amikor nem történik ugyan személyi sérülés, de például nincs egyetértés a baleset bekövetkezésének az okával kapcsolatban, tehát egyik résztvevő sem érzi magát felelősnek, akkor megint csak ugye szükség van a rendőrség értesítésére, hiszen akkor a helyszínre vonuló baleset helyszínelő vagy egyéb szolgáltiákban dolgozó rendőr tud elsődlegesen egy segítséget adni abban, hogy akkor ki lehetett a felelős. Itt még mindig van egy olyan lehetőség, hogy ezt belátják, elfogadják vagy sem, és ha nem fogadják el, akkor természetesen a rendőrség rögzíti a helyszín adatait, fényképez, mér, és akkor egy szabálysértési hatóság fogja eldönteni, hogy végül is kinek van igaza. De olyan is előfordult már, amikor egyszerűen csak azért értesítettek bennünket, mert nem tudták, hogy ilyenkor mi a teendő, pedig hát ez ugye azért elég egyszerű, le is írja a jogszabály. Ilyenkor egyszerűen egymásnak megadjuk az adatainkat. A legcélszerűbb kitölteni ezt az úgynevezett európai balesetbejelentő lapot, sokan úgy ismerik, hogy a kék-sárga nyomtatvány, és ugye tudni kell, hogy ezt online is elvégezhetjük, ami még nagyobb segítség, hiszen nem kell két példányban ugye mind a kettőnknek aláírni, szétválasztani, külön bevinni a biztosítóhoz, hanem online belépünk az e-kár bejelentő vagy alkalmazásba, vagy a honlapra, és ott mind a ketten külön-külön ki tudjuk tölteni, kapunk egy baleseti számot, amivel össze tudjuk a két ügyet kapcsolni, a két adatot, és így a biztosítóhoz már azonnal bejelentésre kerül gyakorlatilag a baleset.
1: Ugye említettem, hogy Kecskeméten 2025. januárjától augusztusáig 3, idén januártól augusztusig 6, tehát kétszer annyi halálos baleset volt, ugye ez Kecskemét. Viszont Kiskunfélegyházán is nőtt, Kiskunhalason is nőtt, Kiskörösen pont nem, de például Kalocsán 5 volt, 0 lett, tehát hogy jelentősen csökkent, tehát vannak pozitív példák is ilyen szempontból. Ez csupán a véletlen műve, hogy egyik évben ennyi halálos baleset van, a következőben meg ennyi, hogy valahol növekszik, van, ahol csökken, egy megyeszékhelyen megduplázódik az arány, de mondjuk egy nagyobb városban, Kalocsán pedig nullára redukálódik.
2: A személyi sérüléseknél azt tudni kell, hogy egy baleset esetében a személyi sérülés az bizonyos mértékben, hát ha nem is a véletlen műve, de annyi fizikai erő működik, annyi féle különböző kölcsönhatás van, ami miatt nagyon nehéz azt előre megjósolni, hogy milyen lesz a sérülés. És hát előfordult, hogy látszólag nagyon hasonló, vagy szinte azonos baleseti szituációkban az egyik esetben nem történik személyisérlés, a másik esetben pedig akár halálos kimenetele is lehet. Ugye itt nagyon sokat számít az, hogy használjuk-e és helyesen használjuk-e a passzív biztonsági eszközöket, bármennyire furcsa, és sokan még mindig nem értik ezt meg, de azért tegyük hozzá, hogy szerencsére emelkedik a biztonsági használatnak is a biztonsági használati hajlandóság, tehát egyre többen, most már 90% fölött használjuk a biztonsági övet, ami nagyon jó, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy pontosan ezért, mert nagyon, egy kicsit, nem nagyon, de egy kicsit véletlenszerű a baleset kimenetele, ezért bizony előfordulhat, hogy ami lehetett volna egy súlyos sérülés, az most valamilyen okból kifolyólag halálos lett. Azért azt is látni kell, hogy vannak olyan főútjaink, meg olyan megyei útjaink, amelyek történik mondjuk egy baleset, és az is előfordulhat, hogy mondjuk tavaly 2 baleset történt azon az úton, de az mind a 2 Kecskeméti kapitányság területén, a másik évben pedig néhány kilométerrel odébb, de már a másik kapitányságnak az illetékességi területén történik, és ilyenkor, ha bár ugyanaz az úton történt, és nagyon közel egymáshoz, de egyszer az egyik kapitányság könyveli el magának ezt a balesetet, másszor pedig a másik kapitányság, ez is közrejátszik. Nagyon sok tényező van. Ami tény, és ami nagyon fontos itt, hogy nekünk ennek ellenére oda kell erre figyelni, hogy ugye most már szeretnénk a nullához közelíteni, de nagyon szeretnénk a nullához közelíteni a halálos balesetek arányát, ezért minden ilyen esetet nagyon alaposan megvizsgálunk, hogy mi az, ami oda vezetett, hogy bekövetkezett a tragédia.
1: És erről is vannak adatok, hogy mi az, ami oda vezet általában, hogy bekövetkeznek ezek vagy bekövetkezik egy-egy tragédia, erről fogunk beszélgetni a zenét követően.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója. A baleset megelőzési pikniket tartott nemrégiben a rendőrkapitányság és a baleset megelőzési bizottság, és ennek a pikniknek a tapasztalatait, baleset megelőzési gondolatait beszéljük át. A balesetek alakulása a megyében főbb kapitányságok illetékességi területén, csak annyit mondanék, hogy Kecskeméten 163-ról 200-ra nőtt ugye a balesetek száma 2025-höz képest 2026-ban, nyilván itt a vonatkozó időszakban, tehát januártól augusztusig vizsgáljuk a tényezőket, vagy a balesetek számát. Viszont amiről nagyon fontos beszélni, hogy mi okozza a baleseteket, ugyan blokk, a sebesség túllépés okozta balesetek 82%-kal megnőttek. Ez azért egy olyan tendencia, hogy egyértelmű, hogy nőtt a balesetszám, és ennek nagyon-nagyon nagy jelentőségét az okozza, hogy az emberek gyorsan hajtanak, vagy nem megfelelő sebességgel. Miért?
2: Ez egy érdekes dolog, hogy valahogy a sebesség az egy kicsit olyan bocsánatos bűnnek számít. Sokan úgy gondolják, hogy a sebességet azt majd ők tudják, hogy hogy kell megválasztani, és nem gondolnak arra, hogy ezek a sebességek, ezek nem valamiféle önkényes sebességhatárok. Ha most előre meghatározott, tehát a megengedett sebességről beszélünk. Ugye a lakott területen az 50 km/h az egy fizikai határ. Tulajdonképpen egy választó határ. E fölött meglepő módon sokkal intenzívebben növekszik a halálos kimenetelű balesetek száma. Tehát azonos baleset szám mellett is 60 km/h megengedett sebesség esetén több a súlyos és halálos baleset bekövetkezésének az aránya, tehát nagyobb. Több ilyen baleset következik be, míg 50 km/h vagy annál alacsonyabb sebességnél jóval kevesebb. És ugyanez igaz a lakott területen kívül a 90-re. Voltak ilyen kísérletek, ott lakott területen kívül megemelték 100 km/h a megengedett sebességet, és ezekben az államokban a halálos balesetek száma 26% körüli értékkel nőtt, 24-26%-kal. Majd mikor visszaállították a 90 km/h, akkor ez hirtelen visszacsökkent. Ennek az oka részben fizikai, ugye a fékezés során a sebesség csökkenése az nem egyenletes, tehát az azt jelenti, hogy ha 90-ről fékezünk, a fékút végén, mondjuk éppen megállunk egy akadály előtt, akkor ha 100-ról fékeztünk volna, még akár 30-40 km/h, vagy még nagyobb sebességgel ütközünk neki. Pedig azt gondolná az ember, hogy csak 10 a különbség, de nem. Mert a fékút végén, a fékezés végén csökken intenzívebben a sebesség. Tehát ez az, ami miatt nagyon fontos ezeknek a sebességeknek a figyelembevétele, nem is beszélve persze azokról a sebességkorlátozásokról, ahol mondjuk egy veszélyes útkanyarulat miatt, vagy egy veszélyes kereszteződés miatt csökkentik a sebességet, vagy egyszerűen csak azért, mert a kiterjedt anyavilágban nagyon sokan, vagy kiterjedt anyavilág miatt nagyon sokan közlekednek, akár gyalog, akár kerékpárral arra felé. A másik, amit szoktunk említeni, az ugye a relatív gyorshajtás, amikor igazából nem lépjük át a megengedett sebességet, de a látási és útviszonyoknak nem megfelelő sebességgel közlekedünk. Ezek tipikusan egyébként őszi-téli időszakos és tavaszi balesetek, ami most nagyon óvatosságra int bennünket, hogy a nyár folyamán is bizony jelentősen megnövekedett ezeknek a baleseteknek a száma.
1: Elhangzott, hogy a sebesség túllépés bocsánatos bűnnek számít, tehát igen, addig, ameddig problémát vagy bajt, esetleg tragédiát nem okozunk vele. Amiről zárszóként szeretnék beszélni, az még az, hogy a balesetet okozók személygépkocsival nőtt, mikromobilitási eszközzel jelentősen nőtt, tehát például rollerrel, tehergépkocsival, kerékpárral csökkent. Ezzel így mennyire lehet elégedett a rendőrség?
2: Ez most egy olyan szempontból egy rendkívül módon megbolygatott kérdés, hogy ugye a mikromobilitási eszközök azok nagyon népszerűek lettek, és rohamosan emelkedik a számuk. Tehát az, hogy megnőtt az általuk okozott, illetve az részvételükkel történt balesetek száma, az nem meglepő. Viszont azt látni kell, hogy ezek az eszközök semmilyen védelemmel nem rendelkeznek a vezető, vagy akár sajnos az utas felé, tehát nem védik a járművön utazó szemét, viszont elég nagy sebességre képesek ezek a mai korszerű eszközök, tehát fokozottan felhívnánk mindenkinek a figyelmét, különösen a szülők figyelmét, akik ilyen eszközt vásárolnak a gyermekeknek, hogy ehhez az eszközhöz legyen már kötelező, járjon hozzá a védőfelszerelés, sisak, könyök és térdvédő, a végtag és fejsérülések a leggyakoribbak és a legsúlyosabbak ezeknél a baleseteknél. Tehát nagyon kérünk mindenkit, hogy használja a védőeszközöket, és legyen tudatában annak a használó, hogy ezekkel az eszközökkel irányt változtatni, és a sebességet csökkenteni hirtelen nagyon nehéz, és nagyon veszélyes. Könnyen instabillá válik ez a szerkezet, éppen a magas súlypontja miatt, akár egy fékezésnél is, szinte csak az első keréken gördül, a hátsó kerék tapadása teljesen megszűnhet, vagy akár orra is bukhat vele a közlekedő. Úgyhogy mindenképp fontos, hogy legyünk ezzel tisztában, csökkentsük a sebességet, és ne bízzunk meg az úttestben, hogy az mindig tökéletes lesz, hiszen ezek az apró kerekű járművek nagyon könnyen fölbuknak, nagyon érzékenyek az útegyenetlenségekre is.
1: Így van, nagyon oda kell figyelni a szülői felelősséget. Hangsúlyozzuk ebben, hogyha már vásárolunk, vagy vásárolnak a szülők egy elektromos rollert például a gyereküknek, akkor a védőfelszerelést is tegyék oda hozzá, hiszen ezzel életet lehet menteni, családokat lehet összetartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt a legfontosabb tapasztalatokról, ami a balesetmegelőzési pikniken elhangzott, beszélhettünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Farkas Attilával, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának előadójával beszélgettünk, tehát az elmúlt percekben ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. Tartsatok velünk holnap is, 14 óra és 15 óra között jelentkezem majd ismételten a Mozaikkal, de hogyha tehetitek, a folytatásban is rádiózatok velünk, én viszont most búcsúzom, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.
3: Sziasztok, én Jamina vagyok.
4: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
3: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Önállóan működik tovább 2 kecskeméti kulturális szervezet. Korlátozásokkal rendezik meg a kecskeméti kisállatvásárt. 38. alkalommal tartják ma a természetjárók napját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok.

0: Novembertől kiválik a Hírös Agórából és önállóan folytatja működését a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. És a Hetény Egyházi Közösségi Ház, írja a hírös.hu. A kecskeméti közgyűlés egyhangulag támogatta az átalakítást, a két szervezet pedig továbbra is megkapja a korábbi önkormányzati támogatást, miközben új bevételi lehetőségekhez is juthat. A közgyűlésen elhangzott, hogy a társaság az első fél évet 5.463.000 forintos pozitív eredménnyel zárta, gazdálkodását és likviditását pedig stabilnak értékelték. Kisállatvásárt rendeznek szeptember 26-án a kecskeméti Szent László körúti vásártéren. A Bács-Kiskunban kimutatott baromfi pestis miatt azonban ezúttal csak részlegesen engedélyezik az állatok forgalmazását, írja a megyei lap. Kutyát, macskát, galambot, baromfit, díszmadarat és vadon befogott madarat nem lehet árusítani, prémes és egzotikus állatok értékesítése viszont engedélyezett. Állateledelt, madárházat és más kisállattartási kiegészítőket is kínálnak majd a vásáron. A rendezvény mellett veteránautó és motoralkatrész bőrzét, valamint zsibvásárt is rendeznek. Dobogókőn immár 38. alkalommal rendezik meg a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondja Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
1: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért. Az egyéni természetjárás az rendkívül népszerű, látjuk, hogy a Covid óta ugye szomjazzák a természet közeliséget. A szervezet természetjárás kevésbé rózsás helyzetben van, az egyesületi tagság korosabbá válik, egyre kevesebb az új belépő, kevésbé keresik az emberek a szervezet kereteket, nagyobb elköteleződést igénylő programokat.
0: Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Eső ma nem valószínű, a szél pedig gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben 19 és 24 fok között alakul. Holnap általában napos gomoly felhős száraz idő várható, de időnként megnövekszik majd a felhőzet, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 10 fok körül alakul, de délutára 25 fokig melegszik a levegő.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Orosz Fanni vagyok, és a következő két órát együtt töltjük. Ráadásul ezen a hétvégén egy kicsit visszarepülünk az időben, ugyanis az old school szavak hétvégéje zajlik nálunk. Volt már Credence, volt Véka, és bizony a magyar nyelv tartogat még jó néhány olyan szót, amit régen teljesen természetesen használtak, ma viszont lehet, hogy csak pislogunk rajta. A játék egyébként nagyon egyszerű, ha visszahívlak, mondok egy régi szót vagy kifejezést, neked pedig azonnal rá kell vágnod, mit jelent. Nincs gondolkodási idő. Itt bizony zsigerből kell jönnie a válasznak. És ha már retrózunk, a nyeremény is passzol a hangulathoz, óránként egy retró szódás szifont és két piroska szörpöt nyerhettek a Szikrai Borászat jóvoltából. Ha felszállnátok erre a retró vonatra, küldjétek el SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnék a 2944-0-20-as számra. Addig persze még van pár perc egy kis szókincsbővítésre, én pedig programajánlóval is érkezem, és persze rengeteg zenével. Most például a Rádió egy-egyik kedvenc DJ-je következik, ő nem más, mint Regálili, ez pedig a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma és holnap még várja a krimik és a különleges élmények kedvelőit a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. Az esemény helyszíne a híres Agora ifjúsági otthon. Aztán a Kecskeméti Helytörténeti Klub következő találkozóját is ma tartják, méghozzá délután 4 órakor a Katona József könyvtárban, melyen Ballai József, a Petőfi népe volt főszerkesztő helyettese tart előadást a lap 70-es, 80-as évekbeli helyzetéről és eseményeiről. A program bárki számára szabadon látogatható. Holnap sem maradunk programok nélkül, ugyanis a Széchenyi városi kispiacon kakasfőző versenyt rendeznek, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják a családokat, például a kicsik nagy kedvence, az ugrálóvár vagy mesekuckó, lovaskocsikázás, és ha már ősz, akkor adjuk meg a módját hagyományos must készítéssel. És végül szintén a holnapi napon ismételten megrendezik Kecskeméten a hagyományos Szívünk napja egészségmegőrző családi rendezvényt. A program délután 3:43-kor közös sétával indul a Rákóczi úton, a Vasútkert felől majd a résztvevők együtt érkeznek meg a főtérre, ahol szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokkal, orvosi és életmódtanácsadással, közös tornával, táncbemutatóval és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Ami pedig a következő percek elfoglaltságát illeti, folytatjuk a zenélést itt a Rádió 1 Gongon, jön Eva Max és a Sweet But Psycho.

0: jól esne egy jó kis málna szörp, akkor most érdemes figyelni, mert folytatódik az Old School szavak hétvégéje itt a Rádió 1 Gongon. Egy gyors próba, Sparhead, Hokedli, Credence. Ha ezek közül legalább kettőről tudod, hogy micsoda, akkor már jó eséllyel indulsz. Persze, ha visszahívlak, egy teljesen más szó vár majd rád, és bizony gondolkodási idő sem lesz, de ennek ugye zsigerből kell jönnie. Ha játszanál, küldd el SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnék a 20-9-14-0-20-as számra, és tiéd lehet egy Red Bull szódás szifon, két piroska szörpel. Ami pedig a zenét illeti, néhány perc múlva érkezik a Wonderful Life. A Hurts nagy slágerét Purple Disco Machine egy kicsit leporolta, adott neki egy kis mai csillogást, és most megint fényesen tündököl, többek között a mi zenei listánkon is. Én nagyon-nagyon szeretem a régit is, az újat is, és remélem, hogy együtt hallgatjuk. Itt a Rádió 1 Gongon.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
4: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Szerencsére komolyabb balesetről most nem tudok beszámolni, és reméljük, hogy ez így is marad, viszont egy néhány órával korábbi jelzés szerint az Osán környékén sebességet mértek. Persze hétvégén sem érdemes túlságosan megtaposni a gázpedált, na meg egyébként is, hova sietünk. Élvezzük ki a jó időt, induljunk el időben, és inkább spóroljuk meg azt a jó pár ezer forintot. Viszont az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon dolgoznak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig az új körforgalom építése miatt érdemes egy kicsit figyelmesebben közlekedni. Hamarosan játszunk is, előtte viszont jöjjön egy kis hazai, halott pénz és a valami van a levegőben. Nálam mondjuk még mindig leginkább csak pollen van a levegőben, úgyhogy aki velem együtt tüszögi végig ezt a hétvégét, annak kitartást és szabad légutakat kívánok.

0: Ez az Old School szavak hétvégéje itt a Rádió egy gongon, és elérkezett az idő, hogy ebben az órában is próbára tegyük valaki szókincsét.
1: Szép napot kívánok, Tamás vagyok Csongrádról.
0: Szia Tamás, én úgy tudom, hogy nyerni szeretnél, és van egy olyan sejtésem, hogy ismered is a régi szavakat.
1: Igen, hát én is már elég régi vagyok.
0: Jaj, azért nem mondanám, valószínűleg ez nem így van.
1: Hát de igen, de hát nem baj az.
0: Minden esetre akkor ez a tapasztalat most akár az előnyödre is válhat. Hallgattad egyébként a korábbi órákat? Mentek a szavak?
1: Igen, ment.
0: Volt olyan, amiben esetleg beletört a bicskád?
1: Nem, ez volt, hogy a véka meg a pende, ezek ez úgy mentek. A korábbiakat nem tudtam hallgatni.
0: Akkor azok túl könnyűek voltak neked. Na de hogyha azt mondom, hogy indul a Bakterház.
1: Igen, az egy film.
0: Bizony, és mit jelent belőle a bakter, azt tudod-e?
1: Hát tulajdonképpen egy váltó, sorompókezelő, váltókezelő, tehát ő váltotta a sineket, vagy éppen leengedte a sorompót, amikor jött a vonat.
0: Hát ez nagyon szakszerű megfogalmazás volt, és nekem több, mint elég ez a válasz. Két az óra nyereménye, azt tudod-e, hogy mit nyertél?
1: Azt hiszem, hogy piroskaször, és egy szóda.
0: Az bizony, egy retro szódaszifon, ami úgy igazán marja az óratorkát.
1: Na. Az az igazi, az a legjobb. Nagyon szépen köszönöm.
0: Megvan tehát az óra nyertese Tamás, aki Csongrádon hallgat minket, és még azt is elárulta, hogy az Indul a Bakterház 2-ben a fia statisztaként szerepelt, hiszen a filmet éppen arrafelé forgatták, úgyhogy azt hiszem, ezt a retro nyereményt most tényleg neki szánta a sors. Hogy a következő órában kinek kedvez majd a szerencse, azt még nem tudom, egy picit viszont azért látok a jövőbe, azt például már biztosan tudom, mivel indítjuk a következő órát. Shakira és a Dai Dai, ezzel indul a következő óránk, tartsatok velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például, tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piroska Szörp támogatásával.
2: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
5: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Új funkciót keresnek a kecskeméti sárga iskolának. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is keresi a kecskeméti önkormányzat a Budai utcai egykori Petőfi Sándor általános iskola épületének jövőbeni funkcióját. A sárga iskolaként ismert ingatlan

0: Jelenleg elsősorban raktárként szolgál, egyes részeit pedig közfeladatok ellátására használják. Korábban idősek otthonává alakították volna mintegy 2 milliárd forintból, a beruházás azonban nem valósult meg, részben az épület helyi védettsége miatt, írja a BAON. Egy idén elkészült tanulmány azt is vizsgálja, hogy felújítással vagy bontással és új épülettel lehetne hasznosítani az ingatlant. Konkrét terv egyelőre nincs, az épület jövőjét pedig a műszaki állapota, a helyi védettsége és a terület tervezett övezeti átsorolása is befolyásolja. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma Bács-Kiskunban, 8%-kal több a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma a Vármegyében. Tavaly január és augusztus között 484, idén ugyanebben az időszakban 523 ilyen eset történt. Kecskeméten különösen jelentős volt az emelkedés, 163-ról 200-ra nőtt a balesetek száma, a halálos eseteké pedig 3-ról 6-ra. A gyors hajtás miatt bekövetkezett balesetek száma 68-ról 124-re emelkedett, ezért a rendőrség az év hátralevő részében kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását. Egyre jobban terjed a párologtatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztésnek köszönhetően víz elpárologtatásával érhető el a levegő hűtése, amely a későbbiekben akár családi házak esetében is megoldást jelenthet a nyári hőségben, tudtuk meg Csuhai Tibor energetikai szakértőtől.
1: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
0: Napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütés, de eső nem várható, a szél nem lesz jelentős, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 19 és 24 fok között alakul. Holnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont időnként megélénkül. Jó hír, hogy tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21 és 25 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Go!

Gondolkodási idő nincs. Dönts azonnal, hiszen ezek nemrég még naponta használt szavak voltak. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 Gongon.

továbbra is tart az Old School szavak hétvégéje itt a Rádió 1 Gongon, és azt már tudjuk, hogy mit jelent a bakter, de hogy ebben az órában melyik régi kifejezéssel vagy szóval lehet majd szódás szifont és két piroska szörpöt nyerni, azt egyelőre nem árulom el, viszont egy apró segítséget azért adok. Nagyon rövid szóról van szó, és szerintem még ma is használjuk, én legalábbis szoktam. Ennél többet viszont egyelőre nem húztok ki belőle. Ami a zenéket illeti, érkezik az egyik személyes kedvencem, Avicii-től a Hey Brother szól majd, most pedig Lady Gaga énekel nekünk, aki az elmúlt napokban, hát fogalmazzunk úgy, hogy enyhén meglepte a világot, ugyanis azt sem tudta senki, hogy várandós, most pedig már kisbabájával együtt sétált. Tőle az Abracadabra szól, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Továbbra is tart az old school szavak hétvégéje itt a Rádió egy gongon, úgyhogy ebben az órában is próbára teszem egy szerencsés hallgató szókincsét. Ha tudjátok például, hogy mi az a hokedlis, parhelt vagy kredenc, akkor szerintem bátran jelentkezzetek, mert jó eséllyel a mi feladványunk sem fog majd kirajtatok. És ehhez nincs más dolgotok, mint elküldeni nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnék a száma 20-as, 9-4-14-0-20-as, és hamarosan kiderül, kié lesz ebben az órában. A retro szódászifon és a piroska szörp. Most pedig már zenélünk is, tovább jön a One Republic, akik már ugye többször jártak nálunk Magyarországon, és a közönség mindig imádta őket. És hát akár élőben halljuk, akár rádión keresztül a dalaikat nem lehet megunni. Jön a Love Runs Out, itt a Rádió egy gongon.

Most nincs idő az AI-ra. Ha nyerni szeretnél, a magyarázatot azonnal kérjük. Old School szavak hétvégéje a Rádió 1 gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Nem tudom ki, hogy van vele, én még mindig nagyon nehezen barátkozom meg ezekkel a hűvös reggelekkel és estékkel. Estére nálam már előkerülne a vastag zokni, reggel pedig határozottan csak kabátban vagyok hajlandó kilépni az udvarra. Napközben viszont szerencsére egészen más arcát mutatja az ősz, és ez holnap sem változik. Túlnyomóan napos időnk lesz, csapadék nem várható. Hajnalban reggel ismét lehetnek párás ködös tájak, 8 fok körül indul a nap, délutánra viszont akár 23 fokig is felmelegszik a levegő. Most, hogy tudjuk, milyen idő vár ránk, azt is elárulom, hogy mi vár ránk zeneileg. Taylor Swift és az Opel Light következik itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Szerencsére továbbra sem tudok beszámolni komolyabb balesetről, úgyhogy most egy kicsit szétnézünk az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között jelenleg átépítik a terelést. Budapest felé a munkák ideje alatt a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján haladhat a forgalom, Röszke felé pedig továbbra is a külső és a leálló sáv is használható. A Hetényi pihenőhely mindkét irányából elérhető, csomóponti lezárásra pedig nem kell számítani. Hamarosan játszunk, addig viszont Billie Eilish és a Bad Guy érkezik itt a Rádió 1 Gongon.

0: Hamarosan véget ér a közös szombat délutánunk, de előtte még mindenképpen gazdára kell találni az óra nyereményének, úgyhogy hívjuk is Renit, aki szeretné hazavinni a szódás szifont és a két finom piroska szörpöt.
1: Szia,
0: Reni! Úgy látom, hogy te már nagyon készenlétben álltál.
1: Igen, bíztam benne, hogy bekerülök.
0: Hát most úgy néz ki, hogy sikerült, és hát először azt szeretném megkérdezni, hogy hallgattad-e a korábbi órákat, miket tapasztaltál, tudtad-e a szavakat?
1: A legtöbbre tudtam, igen.
0: És készültél egyébként, vagy így utána néztél mondjuk ilyen régies szavaknak?
1: Nem.
0: Nem.
1: Csak amit így még emlékeimből, ugye megvannak, hogy a mama sokat emlegette, vagy anyukám mondogatja még a mai napig ezeket úgy.
0: És van egyébként olyan, amit mondjuk még te is használsz?
1: Nekünk már nincs sajnos.
0: Hát én ebben azért annyira nem lennék biztos. Én például képzeld el a mostani feladványt, én szoktam használni, szerintem lehet, hogy te is. Mit jelent az, hogy kópé?
1: Kópé? Hát gyerkőcre szokták mondani, aki csibész.
0: Úgy van, úgy benne is van ebben a szóban, nem ez a kis pajkosság?
1: Igen, úgy olyan érdekes hangzása van, de úgy arra lehet belőle asszociálni, igen.
0: Látom itt a fotódon, hogy van két gyerkőcöd neked is, ugye?
1: Igen, a kicsire mi is használjuk ezt a kifejezést, hogy Bence, te már megint kópé vagy.
0: Hát addig jó, amíg kópé a gyerek, azt mondják, hogy inkább rossz legyen, mint beteg, úgyhogy...
1: Pontosan.
0: Igen, ezzel a szóval akkor te most megnyerted az óra nyereményét, gratulálok hozzá. Gondolom, hogy otthon el fog fogyni ez a szörp.
1: Biztos, hogy nem fog kárba veszni, gyorsan el fog fogyni, azt tuti.
0: Meg a jó kis hagyományos szóda.
1: Annál jobb nincs is, szerintem.
0: A hagyományos szódánál nincs is jobb, hát ennél jobb végszót én sem találhattam volna a mai délutánra, Reni pedig most már otthon is teszteheti ezt az elméletet a nyereményével. Nekünk viszont lassan véget ér a közös szombat délutánunk, de az Old School szavak hétvégéje holnap is folytatódik itt a Rádió egy gongon, és a délelőtti órákban Kormos Zsolt vár majd benneteket újabb régi szavakkal és persze újabb nyereményekkel. Az elmúlt két órában én Orosz Fanni voltam a mikrofonnál, Kamrád Be My című dalával búcsúzom. Jó rádiózást, jó hétvégét!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. Mi lehet az a sezlony? Vagy például tudod mi a kredenc? Ehhez hasonló szavak, fogalmak magyarázatát várjuk gondolkodási idő nélkül. Ha jól válaszolsz, nem lesz gond többé a pezsgő, habzófröccs és szörp készítése. Old School szavak hétvégéje. A rádió egy gongon. A Piloska szörp támogatásával.
2: Rádió egy!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar pethezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Építőanyagait bízd csak ránk!
7: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
6: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
7: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
8: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
9: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
10: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ezt a nagyon jól sokig, ez Iva is leger megy benne a Bifa Party Show Summer Edition, az egyik üzenek itt szól, Viberen Ciaguki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közben sütjük a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennék kik is valamit kérlek, legalább valami sör, videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyetek egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb jó, mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyetek vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szóval kimelyű üzenetem kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten, náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, bújj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihenj sokat, este várlak, nagyon

Ez itt a rádió egy sok igazi ma is legyen, mert kaptam egy aranyos SMS-emét, szól: szia Kuki, nagyon földobod ezekkel a dalokkal a napomat, és te veled itt Zircen, a Zircikonon találkoztunk egyszer, és én azóta ismerlek és imádlak téged, és amúgy tervezetben van 3 dalodat TikTokon feldolgozni értékelő videóként. Üdvözlettel Rami, aki egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele

0: energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

neked, drága Adam. Legyél egy jó kis tűzértékes, te jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kanner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogjátok sok szeretettel a legújabb Cookie Kanner elegütt. Fire itt a rádió egy ilyen, oké? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek azt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kiválságú sorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kanner, Fire itt a rádió egy ilyen. Na gyere, baby, énekelj el! Wow.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
2: Te meg a bogrács.
1: Ilyen marha pörköltet csinálok.
3: Nem már!
1: Ez is bográcsba.
3: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát most nem olyan.
1: Na most ez
2: a vegánoknak is kedvezni.
1: Most kételkedtek ebben?
3: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítőn voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
2: én
3: lesznek.
2: Én takarítottam Feri főzőt.
3: Odaálltunk a Lacival, mi grilleztünk, érted?
1: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
3: Gondolom.
1: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
2: Látod,
3: amúgy... meg akarok bolondulni.
1: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
2: Ready to get mad.
1: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
3: Igen.
1: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
3: Olyan.
2: Az mozog olyan. A szád is hazud.
1: Nem. Én tökre bevallannám, vagy nem.
2: De milyen lecsút csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
1: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
3: Nagyon jó.
1: Rendesen szalonnával indítok.
2: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
1: Nincs megnyitva semmi.
2: Jó,
3: bántó. Szalonnával
1: indítasz, igen. Ez bántó. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
3: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
1: Fogd a zabáját!
3: Mit ugrat?
1: Hát mit ugrat?
3: Van valami, amaj
1: nincs. Hoztál örös volt, vagy nem hoztál örös volt. Üljél a töltsén rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show Cookie-val. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's go! Shakira érkezik, 19 óraig mixereknek nektek az igazi mai slágereket. Jó szórakozás, nálam kevés a duma, sok a zene.

köszi. Persze, hogy lehet, és utolsó üzenet. Közlekedési infót, tessék figyelni. Szia, Kuki, M35-ös autópályán Debrecen után merik az autók sebességet Budapest felé. Zú, ezt érte. Érkezik David Guetta, Just the way you are. Újdonság! Jó,

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy óra keresztül itt leszek veletek. És most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani. Mert igen, élő kívánság műsorra. Van kevetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0623-111-111-re. Jönöm sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyer.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
7: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
8: Te meg a bográcsot.
7: Ilyen marha pörköltet csinálok.
9: Nem már! Ez
7: is komolyan.
9: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
7: Na most ez
8: a vegánoknak is kedvezni
7: kell. Most kételkedt,

0: tárcsba. Figyelj, az így.
1: Olyan.
2: Az mozog olyan. A szád is hazud.
0: Nem, én tökre bevallanám, hogy nem.
2: És tesz, de milyen lecsúrt csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
0: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
1: Nagyon tehát, jó.
0: Tehát rendesen szalonnával indítok.
2: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
0: nézik. Nem, nincs megnyitva semmi.
2: Ez bántó.
0: Paprika, paradicsom, pici, ugyanazt várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
1: Várj, ez most mi ez a lecsó vagy a pörkölt?
0: Fogd a aztán zabálj!
1: Mit ugrad?
0: Hát mit ugrad? Hoztál örös volt, vagy nem hoztál örös volt? Üljél-e, töltsél rövid, aztán pofádat megfogod, szeled a kenyered, azt megeszed, amit eléd rakok.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
4: Rádió
3: 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, tessék!
2: Hello!
1: Hello, szia! Rádió 1 hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. A legújabb Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, először ott hívnak téged?
2: Nórinak.
1: Nóri. Na, Nóri, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonatát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, szia!
2: Yeah.
1: Ritka valaki küldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elégütt, meg egyszer mondom, Ed Sheeran, világsztár, a szám címe Repeat It. Allé, hopp, kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges hallgatók, csak kicsit furja a hangja most. Haló!
2: Igen, igen, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom. Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Biológia, az jó, oké.
2: Igen, vagy vírus, vagy baktérium, még nem tudom.
1: Ja, megfasztáld?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj, sokan vitatkoznak velem, hogy a megfázás nem létezik. Dehogy
2: igen,
1: nem.
2: Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen, megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka?
2: Jó.
1: Zuhanzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és meg kell, hogy ígyem.
1: Létezik ezt a megfázás, gyerekek. Létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna. Hát szerintem bajba lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj, nem tudom, hogy bocsánat, bocsánat, most ezt kérdezted, azt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne külön a World Is Man DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, mint én vagyok.
1: Oké. Köszönöm szépen a telefonnál, és most viccon kívül jobb urás kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban
2: köszönöm
1: vagyunk
2: szépen.
1: Egy páron, jó van? Ciao, szia-szia! Húlaj, picike jobbra-bara ment az a beszélgetés, de most zene érkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Jancsó a Rádió 1-en.
1: Kívánságműsor Russzoraig megyünk tovább, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, most már tele a pocak, úgyhogy jókat
1: tettünk. Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiá, meg férjének, Gábornál, itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi,
1: Nagy a buli akkor, nagyon jó, szuper.
2: Az
1: nagyon jó, az nagyon jó. És mit szeretnéd kérni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence, lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia,
1: Puki! Szia, David Guetta, I don't wanna wait, a Puki-kán, pörögünk el,

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Lassan végé a kívásság műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem? Azért, ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok várható, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na! Elvisszunk
2: a szeptember így.
1: Így van, ingyen jár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Riannától szeretnék kérni egy számot Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni. Nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Megbeszéltük mindent?
2: Igen, okay. Igen. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, jól legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki.
1: Ciao, ciao, Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi. Indít.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van 3 DJ, Barán Attila, Hanvoi PJ, DJ Junior. Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9-re érkezik US Giri és a World is Mine csapattal együtt. Mielőtt közelebb, holnap találkozunk 17 órakor. Én búcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Holnap újra találkozunk. Szép estét, Kuki voltam. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamar!

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
4: Te meg a bogrács.
3: Ilyen marha pörköltet csinálok.
5: Nem már!
3: Ez is komolyan.
5: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
3: Na most ez
4: a vegánoknak is kedvezni.
3: Most kételkedtek ebben?
5: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
4: én
5: lesznek.
4: Én takarítottam Feri,
5: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
3: Az tudod, mennyit elosztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
5: Gondolom.
3: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
5: Látod, amúgy... meg akarok bolondulni.
3: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől. Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
5: Igen.
3: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
5: Olyan.
4: Mozog a szád is hazudt.

0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó!
3: Diszkósít!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, Diszkósít Radio Show, Rádió 1-en. Szombaton is igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Bomba!

0: Király Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beben applikáción keresztül én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a balatoni pop záróján Balaton Fűzfőn, de itt vagyok és segítem Honvaj PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózás. Jön Alex Kenji itt a Diszkosít Rádió Showban.
1: Bambolero, bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és nem, már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: Ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
1: Mert van.
0: És nem fested, ez még font.
1: De egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor nélküli.
0: Persze, abszolút. A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
1: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből oda.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalma, Adrien színül a diszkosít a Rádió 1-en.
1: Bombasztikus.
0: Bárány Attilával, Homoly Pidzsival, Kimixel, és velem DJ Juniorral.
2: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem volna.
0: Hát meg 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkosít születésnapja egyébként Budapesten. Hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz. Azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkosítel és a 21. születésnappal.
1: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dalom, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön, és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió showban.

0: Akkor, mint hogyha...
1: Fáradt.
0: Keveset alszik. Igen. Utoljára egyébként jó pár évvel ezelőtt a Tomorrowland-en láttam ilyen fejjel. Szerintem ugyanannak a hatása. De elfáradt.
1: Hát igen. Sokat van Ibizán spanyolnál.
2: Igen.
1: Jój. Ezt most engedjük el, menjünk tovább.
0: De is ez jó volt!
1: Ne, tényleg jó volt, de engedjük el, és már is menjünk tovább. Megint csak Angó Bernadett, Imál Angel, a 2026-os év legnagyobb slágerével, egy világslágerrel, amelynek ugye a tulajdonosa magyar jön. Az I'm Moving to the Sun, azaz az eredeti verziót a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger.

0: Én pedig zárom a balatoni bob szezont Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás, de most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok egy rádió egy DJ-k játszanak, ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
1: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy ma este fogom játszani a fővárosban, ugye már a rezidenciámnak a nyitó bulián és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a diszkosít rádió show, Hambai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki bulisztat, így a diszkosít DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamán, a helyi nagy fesztiválon mindenki itt várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a diszkosít.
1: Évente csak egyszer szoktam a saját lakhelyemen zenélni, méghozzá egy fesztivál keretén belül, ez a mai nap folyamán történik meg, méghozzá 21.15-től 22.30-ig állok majd a lejátszók mögött a nagy színpadon. Nem mondom a rendezvény nevét, nehogy azt mondják, hogy reklám. Egyébként pedig ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel. De a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék!
2: De várj, meg is héten mondtad, hogy
3: Igen.
2: Hát mondom, egész héten mondtam.
0: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány fitness izében van a buli.
2: Nem, Vízipark.
0: Igen, Waterpark fitness center. Ja.
2: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regina csodálatos hangjával, velem Hambai PG-vel a Dream of My Life jubiláris verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Sziasztok! Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szavasztok!
1: Ameddig a főkerekén szolgálok, és zenélek, hangvai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezidenciámra, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én Edzsel búcsúzném, ennyi lett volna a diszkosít rádiósőt a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: Mocskosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: támogatásával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a 39 Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő 4 óra a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a 39 Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a 39 Radio Show-ban.

0: Tíz Máin Rádió Show annak is a szombati különkiadása, ami 4 órás 10-ig a Laughing Arms lemezjátszói mögött. Irány Franciaország, Hugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Hugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Hugellel fogunk tovább menni, és ami következik tőle, az a Shine, és picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Hugellel, és következik tőle a Shine. Itt a Rádió 1-en, a World is

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show a Laughing Arms lemezjátszói mögött. Mi a most, Andris?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok kontentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauer újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió 1-ből, a World is Mine Radio Show-ból.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombati különkiadása a Loving Arms, Newfik és Antonio Mixel éjfélig. Éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondish egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondish and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: indítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás. Szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz New Week, induljunk el!
1: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, csak igazi mai sláger, mert gyertek velünk!

0: 9-től. Nagyon köszönjük, hogy ma is a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio elemezjátszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után. Erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadé új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt ugye a Mine. Hát ennyiben meghazudtultok önmagat. Viszont a Live It All, ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: és remixek, és hát egy fantasztikus DJ nyúlik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, Hello Geri!
0: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Így van, nyalogassunk körbe mindenkit, és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét, én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam, nem véletlenül imádom. Come to Life és Cassian itt a rádió.

ütögettünk, ütemezgetünk. Fed LeGrand szerintem egy óriási ember megint csak. Hát ugye nem tudom, mennyi zenét játszottuk el, fel nem tudnám sorolni, viszont az egyik legmenőbb szerintem, amit mindenki ismer, tegyük fel a kezünket, és élvezzük. Put your hands up for Detroit, itt a Rádió 1-en.

0: játszik még New Week Mix-el, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútorkészítéssel, a hangfal beszereléssel, akkor ott fogok fellépni, hanem akkor így jártam, akkor arra megyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidenciánk, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány perc, és jön Antóni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába, jó feszes dallamok jönnek. Hello Anti, kezdjük el!
2: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Áron, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss, ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább, érkezik Alea and Gallo és Salvatore Papa közöse. Ez a So Real, itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: A teste a Rádió 1-en a Fördíz Máin Rádió Show-ban Antóniótól az utolsó előtti zene, ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en. Jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a Fördíz Máin Rádió Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugo jön David Gettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Freezer.

0: World is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, a lemezjátszói mögött a következő egy órában Fraser, ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-nel indulunk, ez a

Un ta.

and one soul.

0: a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket, nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a Rádió 1.

0: addig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle a God.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lost Frequencies a fogyadásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

lehet gyűjteni a kulcsokat, az egyik pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló egyhetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgép csomag, Gorenje háztartás

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi